0: 98-an öltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.
1: Miénk a nyár?

Kellemesen a nyarat,

A hét utolsó munkanapját indítjuk, és itt most elnézést kérek azoktól, akik esetleg szombaton vagy vasárnap is dolgoznak, van ez így, de akkor is a munkahét hétfőtől péntekig tart, és a vekker számára is a munka hétfőt, keddet, szerdát, csütörtököt és pénteket jelenti, úgyhogy ez az ötödik a héten, de egyben az utolsó is, hogy ketyegéssel próbáljuk rávenni az embereket arra, hogy mosolyogjanak például. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Augusztus 14-én pénteken. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Szaraja és Bolero, 9 perccel járunk 6 óra után, augusztus 14-e péntek van, Marcel nevű hallgatóinkat köszönhetjük. Van egy jellegzetessége a mai napnak, Szent Maximilián Kolbe ünnepe, egy lengyel ferences rendi papról van szó, vértanúról. És amúgy ezen a napon született az a skót mérnök, aki a Lánchíd építésének volt a vezetője, és amúgy a budai alagútnak a tervezője. Na meg a Forsyth saga írója, John Glansworthy, Nobel-díjas angol író. Hát nem tudom, idősebbek talán még emlékeznek a Forsyth sagára. Amúgy annak idején, ez még 1989 előtt, emlékszem, kedden az ilyen tévészínház volt, hát azt nem nagyon néztük, de hétfőn este voltak ezek a folytonok. Mind a Forsyth saga, vagy a Paul Dark, és hát nem vagyok benne biztos, Onedin is akkor, Onedin az talán vasárnap délután volt, de hétfőn esténként ilyen teleregények voltak. Nem szappanoperára kell gondolni. Paul Dark, Forsyth saga, meg ehhez hasonlók. Na, ha emlékezetem nem csal, de hát 40-50 évvel ezután ki mer erre még esküt tenni? Az légy, aki vagy, ugye? Van egy ilyen című dalunk is. Tulajdonképpen Joe Cocker dala ugyanezt az üzenetet továbbítja. Maradj az, aki vagy, vagy valami ilyesmi. Stay the same. Jó reggelt!

kitíphatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Beri és Ébredj velem című dala, ami hát úgy általában a szép nyári reggeleken kap helyet magának az éterben. És emlékszem, hogy június végén valaki mondta a sok esőzés után, hogy ó, hát ilyen lesz az egész nyarunk, nem is lesz igazi nyár, felejtsd el a kánikulát. Hát mondjuk erre rendesen rácáfolt augusztus, viszont ami a mai napot illeti, tényleg a prognózis szerint kellemes nyári napnak nézünk elébe. Jönnek hamarosan a részletek, addig jön a véget nem érő mese. Never ending story. 6:20 van. Jó reggelt!

6 óra után járunk 27 perccel, és tényleg szép nyári napnak nézünk elébe. Nem lesz annyira extrém, tehát ne számítsunk kánikulára. 25 Celsius fok a maximális hőérték, amire számíthatunk. Erre mondjuk, hogy a délutáni órákban felhőből is azért lesz nem kevés, úgyhogy a napsütéses órák számát legfeljebb 4 lesz, nem több. De szerencsére, abból a szempontból, ha valaki ennél többre vágyik nyáriasabb időjárásra, úgy 2 fokot minden nap ráteszünk a következő napokban. Hónapra például már 27 Celsius fokos maximumot prognosztizálnak, és jóval több napsütést. Vasárnap is szinte zavartalan napsütésnek kerülhetünk, 29 Celsius fokos csúcsérték, aztán hétfőn ugyanúgy kék ég, ragyogó napsütés és 31.

Celsius fokos maximum. Kedre esőfelhők jönnek, érkeznek. Addig csapadékra ne nagyon számítsunk, kedden viszont lehet, hogy ázni fogunk. Ez vissza is vesz majd a nyárnak az erejéből. A csúcsérték visszaesik 27 fokra nagyjából. Ha az eső nem is, de a hőérték az a szerdai napon kitart, aztán majd csütörtöktől visszatérünk a 30 Celsius fok fölötti maximumokhoz. Nagyjából így fest a következő 6-7 nap időjárása. Hát marad a nyár, lesz benne egy kis eső is, lesz felhő is, de amiből a legtöbbet kapjuk, az a kék ég, ragyogó napsütés, kellemes meleg. Ki lehet használni.

Balkán Fanatic, Geszti Péter és Kovács Nóri, Repülj Madár, 6 óra 36 perc van, péntek, augusztus 14-e, hát ezzel a hétvégével augusztusnak a felét le is tudtuk. És ha belegondolunk, augusztus az utolsó nyári hónap. Szeptemberben akármilyen az időjárás, az akkor is szeptember, az akkor is már egy őszi hónap, ráadásul kezdődik az iskola, visszatér úgy nagyjából minden, a régi kerékvágásban megszűnik a nyári pangás, hát szép hónap, csak én például nem várom, tehát én kitartanék a nyárral úgy egészen novemberig, aztán jöhet december havazással, karácsonyi, a téli ünnepekkel, amúgy is az úgy szép. De hát tudjuk jól, ez nem így lesz. Nem erről szól, mi négy évszakosok vagyunk. Fabrizioval lépünk tovább, Tisento, azaz Érezlek. Jó reggelt!

Meghan Trainor és All About That Bass. 6 óra 42 perc van. Gondolom, akik követik a híreket, az eseményeket Székelyudvarhellyel kapcsolatosan ez esetben, akkor tudják, hogy tegnap új helyszínen kezdődtek el a munkálatok, az útfelújítási munkálatok, a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszát újítják fel. Ez ugye a törvényszéktől egészen le a kórháznál található körforgalomig. Szerencsére én arra számítottam, hogy gondolkoztam, hol a felében mennek el az autók, ha azt az utcát teljesen lezárják, de erre nem került sor, nem tudom, lehet, hogy ezt előbb-utóbb igénybe kell venni, hogy ott teljesen leállítsák a forgalmat. Egyelőre megoldották úgy, hogy az út bal felén dolgoznak, ugye az új ivóvíz hálózat és a korszerű csapadékvíz elvezető rendszer képítését az út bal oldalán végzik, tehát ott a parkolósávot és a járdát bontották fel, annak álltak neki, úgyhogy a forgalom azért haladhat, még ha egy sávon is az utcában. És hát nyilván szokás szerint együttműködést, türelmet és megértést kérnek a városlakoktól, meg is megértjük. Szép lesz az eredmény, merem remélni, hogy ott is, miért lenne ott ronda. Jó, végül is lehet olyan, hogy amilyen például a Bethlen falvi út, új, rendezett, tiszta, frissen fel van festve, stb., de nem szép, nem, az nem egy hullámos, de nem egységes. Na, de például a Rákóczi az tetszik, az gyönyörű. És valószínűleg szép lesz a Bethlen Gábor utca is. Ahol van több ház, a Bagosék egyről énekelnek. Van egy ház. Jó reggelt!

Ezek a spanyolok, de hát nem csak a spanyolok, sok más nyelven van az úgy, hogy egyféleképpen írják és másféleképpen ejtik. Ugye mi azt mondjuk, hogy mágia, ők ugyanúgy írják, hogy mágia, csak úgy ejtik, hogy magia. Vagy leírják, hogy Mexikó, mi is úgy írjuk XL. De úgy ejtik, hogy Mexikó. Na, hát igazodjon el, aki tud. Jó, oké, a spanyol nyelvnek is megvannak az érdekességei, valószínűleg, hogy az ők szempontjukból a magyarnak is. Veled vagy nélküled megyünk tovább. With or without you, 9 perc választál 7 órától. Ez a U2 együttes. Jó reggelt!

0: Támogatásra pályázhatnak a szőlőtermesztők és a borászatok, 10 napot kaptak az elhagyott autók tulajdonosai, teltház előtt búcsúzott a Gyergyói VSK a kupától. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A mezőgazdasági minisztérium két, összesen több mint 11 millió eurós keretösszegű pályázati programot indít a szőlőtermesztők és borászatok támogatására. A programok célja a szőlő és borágazat versenyképességének növelése, valamint a hatékonyabb és fenntarthatóbb bortermelés ösztönzése. A támogatásból többek között új vagy korszerűsített öntözőrendszerek, precíziós és digitalizált termeléshez szükséges berendezések, illetve a piaci követelményekhez való alkalmazkodást segítő fejlesztések finanszírozhatók. A programokat Táncos Barna, RMDSZ-es miniszterelnök helyettes, ügyvívő mezőgazdasági miniszter jelentette be. A támogatási kérelmeket augusztus 17 és október 19-e között lehet benyújtani az erre létrehozott online rendszerben. Folytatódik az elhagyott használaton kívüli járművek feltérképezése székelyudvarhelyi közterületein. A város munkatársaim az elmúlt két napban ismét több helyszínen tartottak terepszemlét, amelynek során eddig 40 olyan járművet azonosítottak, amelyeket hosszabb ideje nem használnak, és felszólítást helyeztek el rajtuk. A járművek tulajdonosainak a törvény szerint 10 nap áll rendelkezésükre, hogy gondoskodjanak azok közterületről történő eltávolításáról. Az elhagyott autók nem csak a városképet rontják, hanem hosszú időre értékes parkolóhelyeket is elfoglalhatnak, illetve akadályozhatják a közterületek rendeltetésszerű használatát. Arra kérik az érintett tulajdonosokat, hogy a megadott határidőn belül tegyenek eleget a felszólításnak, amennyiben ez nem történik meg, a hatályos jogszabályok alapján további intézkedéseket tesznek. A terepszemlék a következő időszakban is folytatódnak, így ha újabb elhagyott járműveket találnak, azok esetében is megteszik a szükséges lépéseket. 6. alkalommal jelentkezik a TEDx konferencia Székelyudvarhelyen az akarat ereje címmel. A szervezők nyilvánosságra hozták, hogy a Művelődési Ház és a Rákóczi Center után újra az első két esemény helyszíne, a stúdiómozi épülete ad helyet az előadásoknak szeptember 12-én. Felhívták a figyelmet, a helyszín korlátozott befogadó képessége miatt az előző évekhez képest jóval kevesebb jegy lesz elérhető. A TEDx udvarhely idei kiadására hamarosan indul a jegyárusítás, annak időpontjáról a hírlevelükre feliratkozókat 2-3 nappal korábban értesítik. A tervezett előadók listája teljességében még nem ismert. A rendezvény honlapján, valamint közösségi oldalain fokozatosan mutatják be azokat, akiket a 6. TEDx udvarhely színpadán láthat és hallhat majd a közönség. 42 év után találkozott újra tétmérkőzésen Gyergyó Szentmiklósi és Marosvásárhelyi labdarúgó csapat. A Román Kupa harmadik fordulójában a VSK Gyergyó hazai pályán 2-0-ra kikapott az Aszától. A teltház előtt rendezett mérkőzésen a vendégek Triff révén a 10. percben szerezték meg a vezetést, majd ugyanő a második félidő elején látványos emeléssel duplázott. A gyergyóiak az első félidőben egyenlíthettek volna, Cepes lövését azonban a vendégek a gólvonalról mentették, az Asza végül 2-0-ás győzelemmel tovább jutott a Román Kupa playoff körébe. Térségünkben a mai napon az elmúlt napokhoz hasonló időjárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű, változékony égbolt várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ragyog a nap, és vele együtt te is. Kék ég, a napsütés már megérkezett, egy kicsit még hűvöske van odakint, de semmi gond, kibírjuk. Jó reggelt, 7 óra 9 perc van, péntek, tehát az ébredésnek van már egy egészen különleges műfaja köszönt ránk. Felkelsz, bemész melózni, de lélekben már fél lábbal otthon vagy. Ezt hívják pénteki munkakímélő üzemmódnak, vagyis vár a munka, de a hétvége még jobban. Úgy is lehetne mondani, hogy amíg megjön a hétvége, addig dolgozzunk szorgalmasan, vagy legalább szorgalmasan tűnjünk dolgozónak. Ez a Wecker második órája. Jó reggelt!

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sertésmicsre 12,99 baniért, a 300 g-os Milbonál friss sajtkrémre 7,99 baniért, és a 3,6 literes 80 mosásra elegendő perszil levendulás folyékony mosószerre 57,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
4: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
12: Reklámot hallottak.
13: Star Rádió.
14: Star Rádió.
13: Star Rádió.

Anastasia Left Outside Alone, 7 óra 21 perc van, fél 8-kor a szokás szerint, vagy fél 8 tájékán lapszemlével jelentkezünk. Közben azért ne feledkezzünk meg a mai nap ünnepeltjeiről. Mi nálunk talán annyira nem elterjedt a Marcel név, mert ugye a mai napon ők ünneplik névnapjukat. Viszont Magyarországon egyre inkább népszerűbb. Sőt, az utóbbi évtizedekben futott fel igazán. A 2000-es évek elején még csak a 30-35. Leggyakoribb fiú nevek között volt. 2010-ben a 21. helyen állt, 2015-ben az 5. 2024-ben a 4. leggyakrabban adott fiú utónév volt Magyarországon. 919 újszülött kapta első keresztnévként. 2025-ben is a 6. helyen állt, 806 újszülöttel. Tehát azért nem mondható ritka névnek, régebb az volt, de manapság már nem az. Ugye a Marcus továbbképzett alakjából a Marcellus névből származik, és van egy ilyen nevű előadónk is, egy olyan dallal, amely hát manapság ismerté vált, mert hogy valaki feldolgozta. Igaz, hogy ez sem az eredeti, régi 60-as évekbeli dal, és annak 1997-es verzióját halljuk. Marcel Romanov. Szeretném, ha szeretnél, vagyis I'd love you to want me, vagy szeretném, ha akarnál. Ez talán így pontosabb. Jó reggelt!

Nothing's gonna stop us now. Semmi nem állít meg minket, énekelt a Starship. Bizony. Kelet-európai kiegészítéssel megyünk, mint az orosz tank. A második világégésben. 7:30, a Hargita népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Nálunk nincsenek fekete mentő autók, a fehéreket bántják, címmel írnak arról, hogy szóbeli fenyegetőzés, szidalmazás sűrűn előfordul, de évente többször fizikai bántalmazást is elszenvednek a Hargita megyei mentőszolgálat munkatársai. Dr. Péter Szilárd igazgató elmondta, ma már vannak olyan települési részek a megyében, ahová a mentősök csak hatósági kísérettel mennek ki. Na vajon hova? Milyen részekbe teszem fel így a kérdést? Vajon? Csere hátra? Kétlem. Na mindegy. Vízügyek és parkolási stratégia címmel írnak a Székelyudvarhelyi Önkormányzat tegnapi tanácsüléséről. Az ülésen teret kapott egy vita a taxis viteldíja kért drágításáról, amit részben jogosnak tartottak a képviselők, de a lakosokat is meghallgatnák az ügyben. Megoldás körvonalazódik a Lejtő utcai gyenge víznyomásra, felújítják a stúdió mozi előtti teret. Végre, már bunta a zenegödör támadott meg, még nem tudom mik voltak. Igen, és parkolási stratégiával is gazdagabb lett Székelyudvarhely. Messze még a megoldás, de legalább elmondhatjuk, hogy dolgoznak rajta. Reméljük, hogy több sikerrel járnak, mint mondjuk Gálfi a föld alatti garázsokkal, amiből hármat ígért nekünk. Ma is hónap zajlik a Székelyudvarhelyi csillagvizsgálónál a CSIRS nyári bórest esemény. Az érdeklődők távcsövön keresztül csillagász vezetésével fedezhetik fel a csillagok és bolygók világát. A jó hangulatról pedig egy pohár bor mellett ma este 7 órától Nicu, holnap este 7 órától pedig kollégánk DJ Hunai gondoskodik. Mi pedig mesélhetünk a bornak.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Robert Miles dala, Children, azaz gyermekek, 7 óra 40 perc van, és péntek, ez fontos. Ami viszont érdekes magával a szóval kapcsolatosan, hogy a szláv piatok, vagy pitek szóból, vagy peták szóból származik, ami ötöd napot jelentene magyarul, amennyiben a vasárnapot tekintve, ugye hétfő a hét első napja, az angoloknál nem a hétfő a hét első napja, ők vasárnappal kezdődik a felsorolást. Viszont ami itt Európában a magyartól különbözik, hát megnézhetjük a többi nyelvet, de a legtöbb európai nyelvben nem az ötös számhoz kötődik a péntek, hanem Vénuszhoz. Az angol Friday, a német Freitag, a francia Vendredi, az olasz Venerdi, a spanyol Vernes, mind a romai Vénusz istennő nevével kapcsolatos. A germán népek a romai Vénusz megfelelőivel, Frigg vagy Frejával azonosították a napot. Viszont ami jó a péntekben, hogy a hét napjai közül a péntek kötődik talán a legtöbb pozitív modern slanghez, hogy thank God is Friday, vagyis hál' Istennek péntek van. Innen jön a pénteknek az a modern kulturális jelentése, hogy a munka vagy a tanulmányi hét lezárása és a hétvége kezdete. Nem véletlenül várjuk annyira. Hétfőn nagyon messzinek tűnik a pénteki nap. Úgyhogy örüljünk neki, hogy itt van.

0: I like music.
1: Sztárreklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai csokros cherry paradicsom 1 kg-os ládában 18 lej 99 bani, az őszi barac kilója 5 lej 49 bani, és a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 13 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Tracy-Van és Judalát hallhattuk. 6 perc választ el 8 órától. Lassaskán újabb órát teszünk a hátunk mögé. Közeledünk 8 órához, amikor híreket hallhatunk. Addig is hadd szóljon Camel Fat dala.

0: Támogatásra pályázhatnak a szőlőtermesztők és a borászatok, 10 napot kaptak az elhagyott autók tulajdonosai, teltház előtt búcsúzott a Gyergyói VSK a kupától. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A mezőgazdasági minisztérium két, összesen több mint 11 millió eurós keretösszegű pályázati programot indít a szőlőtermesztők és borászatok támogatására. A programok célja a szőlő és borágazat versenyképességének növelése, valamint a hatékonyabb és fenntarthatóbb bortermelés ösztönzése. A támogatásból többek között új vagy korszerűsített öntözőrendszerek, precíziós és digitalizált termeléshez szükséges berendezések, illetve a piaci követelményekhez való alkalmazkodást segítő fejlesztések finanszírozhatók. A programokat Táncos Barna, RMDSZ-es miniszterelnök helyettes, ügyvívő mezőgazdasági miniszter jelentette be. A támogatási kérelmeket augusztus 17 és október 19-e között lehet benyújtani az erre létrehozott online rendszerben. Folytatódik az elhagyott használaton kívüli járművek feltérképezése Székelyudvarhely közterületein. A város munkatársaim az elmúlt két napban ismét több helyszínen tartottak terepszemlét, amelynek során eddig 40 olyan járművet azonosítottak, amelyeket hosszabb ideje nem használnak, és felszólítást helyeztek el rajtuk. A járművek tulajdonosainak a törvény szerint 10 nap áll rendelkezésükre, hogy gondoskodjanak azok közterületről történő eltávolításáról. Az elhagyott autók nem csak a városképet rontják, hanem hosszú időre értékes parkolóhelyeket is elfoglalhatnak, illetve akadályozhatják a közterületek rendeltetésszerű használatát. Arra kérik az érintett tulajdonosokat, hogy a megadott határidőn belül tegyenek eleget a felszólításnak, amennyiben ez nem történik meg, a hatályos jogszabályok alapján további intézkedéseket tesznek. A terepszemlék a következő időszakban is folytatódnak, így ha újabb elhagyott járműveket találnak, azok esetében is megteszik a szükséges lépéseket. Hatodik alkalommal jelentkezik a TEDx konferencia Székelyudvarhelyen az Akarat ereje címmel. A szervezők nyilvánosságra hozták, hogy a Művelődési Ház és a Rákóczi Center után újra az első két esemény helyszíne, a stúdiómozi épülete ad helyet az előadásoknak szeptember 12-én. Felhívták a figyelmet, a helyszín korlátozott befogadó képessége miatt az előző évekhez képest jóval kevesebb jegy lesz elérhető. A TEDx udvarhely idei kiadására hamarosan indul a jegyárusítás, annak időpontjáról a hírlevelükre feliratkozókat 2-3 nappal korábban értesítik. A tervezett előadók listája teljességében még nem ismert. A rendezvény honlapján, valamint közösségi oldalain fokozatosan mutatják be azokat, akiket a 6. TEDx udvarhely színpadán láthat és hallhat majd a közönség. 42 év után találkozott újra tétmérkőzésen Gyergyó Szentmiklósi és Marosvásárhelyi labdarúgó csapat. A Román Kupa harmadik fordulójában a VSK Gyergyó hazai pályán 2-0-ra kikapott az Aszától. A teltház előtt rendezett mérkőzésen a vendégek Triff révén a 10. percben szerezték meg a vezetést, majd ugyanő a második félidő elején látványos emeléssel duplázott. A gyergyóiak az első félidőben egyenlíthettek volna, Szepes lövését azonban a vendégek a gólvonalról mentették, az Asza végül 2-0-ás győzelemmel tovább jutott a Román Kupa playoff körébe. Térségünkben a mai napon az elmúlt napokhoz hasonló időjárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű, változékony égbolt várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Leláncolod a szívem, Jane Mahat, 7 perccel járunk 8 óra után, ez már a Vekker harmadik órája. Fogy a Vekker is, fogy a munkahét is, közeledik a hétvége. Te és én énekel a Titán.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sertésmicsre 12,99 baniért, a 300 g-os Milbonál friss sajtkrémre 7,99 baniért, és a 3,6 literes 80 mosásra elegendő Persil levendulás folyékony mosószerre 57,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki szenes napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívd minket a 0745 098

0: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Jó néhány slágerrel örvendeztetett meg minket a Roxette együttes Spending My Time 1991-ből. 8 óra 20 perc van, a lassacskán le tudjuk augusztusnak a felét, jön még egy második fele, aztán szeptemberrel indul egy picit más élet, és nem csak nálunk, és persze, nyaralások véget érnek, iskola kezdés, stb. Stb. A németeknél ott a szeptember, na az bizony, igencsak nagy jelentésű lesz, mert hogy választások lesznek. És úgy tűnik, hogy a második világháború óta először kormányozhat szélső jobb, amennyiben az alternatíva Németországért alakulatot szélső jobbnak nevezzük. A politikai alakulat egyébként tavaly áprilisban vette át a vezetést az országos közvéleménykutatásokban a konzervatív uniópártoktól, 2026 nyarára pedig történelmi 9% pontos előnyre tett szert. A 27-28% körüli eredmény azonban nem elegendő ahhoz, hogy a radikálisok a kormányzás közelébe kerüljenek, legalábbis szövetségi szinten. Ami elemen a tartományokat illeti, teljesen más a helyzet a legfrissebb közvéleménykutatások fényében. Az AfD egyértelmű favoritként várja a szeptemberi választásokat. Sachsen-Anhaltban és Mecklenburg előbb Pomeriában, a két keleti tartományban szeptember 6-án, illetve szeptember 20-án voksolnak. Előbbiben 41-42, utóbbiban 36-37%-on áll a tömörülés. Ez több mint duplája a 2021-es eredményüknek. Sachsen-Anhaltban a második helyezett CDU csak nem kétszer kevesebb szavazatra számíthat, miközben a konzervatívok kormányzó partnere, a szociáldemokrata párt elbukhatja az 5%-os bejutási küszöböt. Az Eurozóna 2010-es válságából kinőtt AfD még soha nem került kormányra, sem tartományi, sem országos szinten, mert a többi párt tűzfalat tart fenn vele szemben. Senki nem hajlandó koalícióra lépni vele, ezért csak akkor tudna kormányozni, ha abszolút többséget szerezne. Ennek esélye reálisnak tűnik a szeptemberi választások nyomán, először a második világháború óta. Ha több kisebb párt nem éri el az 5%-os bejutási küszöböt, az újraosztott szavazatokkal együtt már 40% körüli eredmény is abszolút többséget eredményezhet a tartományi parlamentben. Mi magyarázza meg a népszerűségüket? Hát lehetne magyarázni, és lehetne mondani, hogy igen, meglehetősen komplex az az ok, amelynek köszönhetően szárnyal az AfD. Igazából több egymással összefüggő tényezőnek tulajdonítható. A centrum pártjainak, amilyen a CDU vagy az SFD, drámai hitelvesztéséből, az általános protest hangulatból, identitás politikai üzenetekből és hatékony online kommunikációból táplálkozik. És hát, akinek van ismerőse Németországban, és leül vele egy kicsit beszélgetni, hogy milyen ott az élet, ahhoz képest, ami volt mondjuk 20-30-40 év ezelőtt, akkor azt mondja, nincs is mit csodálkozni. Tehát valaminek változnia kell Németországban, és ha ennek egyetlen lehetősége az, hogy az AfD kormányra kerüljön, jó, könnyű innen beszélni, de én azt mondom, hát legyen. Valahol, valamikor. Irgendwann. Nenadalát halljuk Németországból.

Blue System és Sorry Little Sarah. 8:31 perc van. Általában augusztus vége fele jön egy olyan enyhe szomorúság, hogy véget ér a nyár, és az ősszel megy minden vissza a régi kerékvágásba. Nem feltétlenül van ez így. Sőt, létezik egy trend, amellyel itt, Romániában az ország állampolgárai próbálják meghosszabbítani a nyarat. És van erre lehetőség, sőt, statisztikai adatok támasztják alá, hogy egyre többen gondolkodnak így. Sőt, egyre többen halasztják szeptemberre, vagy akár októberre a nyaralást. Az elmúlt két évben akár 30%-kal is nőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban utaznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak, ősszel elviselhetőbbek a hőmérsékletek, és elviselhetőbbek az árak is. Az utószezon egyre népszerűbb azok körében, akik a nyarat szeretnék meghosszabbítani egy olcsóbb külföldi vakációval. A földközi tenger térségében szeptemberben és októberben még kellemes idő várja a turistákat, miközben a nyári zsúfoltság is elkerülhető. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azon célpontok közé tartoznak, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Görögországban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak, így egy görög szigeten már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet. A romániai turisták tavaly mintegy 10 milliárd eurót költöttek külföldi nyaralásokra, és bár az ország gazdasági helyzete továbbra is bizonytalan, 2026-ban új rekord születhet, ugyanis úgy tűnik, a nyaralásról a romániaiak továbbra sem akarnak lemondani, és ha nem jön össze ez júliusban, augusztusban, akkor összehozzuk ezt szeptember-októberben. Nem egy rossz megoldás. Vakációzzunk akkor. Ősszel. Itt ősszel, ott nyáron. Ez a helyzet. Vizien vacaciones.

néhai Kriszre, aki még mindig keresi a nyarat, nekünk nem kell. A nyár itt van, és a következő 1-2-3 napban kellemesebb formában mutatkozik be. Aztán majd hétfőtől ismét jönnek a 30 Celsius fok fölötti csúcsértékek, bár kedden szerdán lesz egy kis szünet ebben, ugyanis jönnek az esőfelhők is, és nincs kizárva, hogy kedden szerdán ázni is fogunk. Aztán majd csütörtöktől ismét 30 Celsius fokos kánikula várható. Egyelőre így fest az augusztus. Nesze neked valóság! New Level Empire és Dear Henit halljuk.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a Cantaloupe dinnye kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
5: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
5: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
5: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió.
8: Star Rádió.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Infinity, vagyis Guru Josh Project dala a végtelenségről, ami hát szembe megy azzal a mondással, hogy egyszer minden véget ér. Lehet, hogy a végtelenség is. 8 perc választ el 9 órától. A Wecker harmadik órája például már a végéhez közelít. És lépünk tovább a Dire Straits 1985-ös dalával a Brothers in Arms albumról, a Money for Nothing. A csapat frontembere Mark Knopfler, akinek édesapja Magyarországon született, a napokban ünnepelte születésnapját, és ennek a dalnak is van kötődése Magyarországhoz, pontosabban Budapesthez, hiszen a dal videoklipjét ott vették fel a 80-as évek közepén. Money for nothing, szó szerint pénz semmiért, de ez inkább úgy jön neki jól, hogy kidobott pénz.

0: Támogatásra pályázhatnak a szőlőtermesztők és a borászatok, 10 napot kaptak az elhagyott autók tulajdonosai, teltház előtt búcsúzott a Gyergyói VSK a kupától. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A mezőgazdasági minisztérium két, összesen több mint 11 millió eurós keretösszegű pályázati programot indít a szőlőtermesztők és borászatok támogatására. A programok célja a szőlő és borágazat versenyképességének növelése, valamint a hatékonyabb és fenntarthatóbb bortermelés ösztönzése. A támogatásból többek között új vagy korszerűsített öntözőrendszerek, precíziós és digitalizált termeléshez szükséges berendezések, illetve a piaci követelményekhez való alkalmazkodást segítő fejlesztések finanszírozhatók. A programokat Táncos Barna, RMDSZ-es miniszterelnök helyettes, ügyvívő mezőgazdasági miniszter jelentette be. A támogatási kérelmeket augusztus 17 és október 19-e között lehet benyújtani az erre létrehozott online rendszerben. Folytatódik az elhagyott használaton kívüli járművek feltérképezése Székelyudvarhely közterületein. A város munkatársaim az elmúlt két napban ismét több helyszínen tartottak terepszemlét, amelynek során eddig 40 olyan járművet azonosítottak, amelyeket hosszabb ideje nem használnak, és felszólítást helyeztek el rajtuk. A járművek tulajdonosainak a törvény szerint 10 nap áll rendelkezésükre, hogy gondoskodjanak azok közterületről történő eltávolításáról. Az elhagyott autók nem csak a városképet rontják, hanem hosszú időre értékes parkolóhelyeket is elfoglalhatnak, illetve akadályozhatják a közterületek rendeltetésszerű használatát. Arra kérik az érintett tulajdonosokat, hogy a megadott határidőn belül tegyenek eleget a felszólításnak, amennyiben ez nem történik meg, a hatályos jogszabályok alapján további intézkedéseket tesznek. A terepszemlék a következő időszakban is folytatódnak, így ha újabb elhagyott járműveket találnak, azok esetében is megteszik a szükséges lépéseket. Hatodik alkalommal jelentkezik a TEDx konferencia Székelyudvarhelyen az akarat ereje címmel. A szervezők nyilvánosságra hozták, hogy a Művelődési Ház és a Rákóczi Center után újra az első két esemény helyszíne, a stúdiómozi épülete ad helyet az előadásoknak szeptember 12-én. Felhívták a figyelmet, a helyszín korlátozott befogadó képessége miatt az előző évekhez képest jóval kevesebb jegy lesz elérhető. A TEDx udvarhely idei kiadására hamarosan indul a jegyárusítás, annak időpontjáról a hírlevelükre feliratkozókat 2-3 nappal korábban értesítik. A tervezett előadók listája teljességében még nem ismert. A rendezvény honlapján, valamint közösségi oldalain fokozatosan mutatják be azokat, akiket a 6. TEDx udvarhely színpadán láthat és hallhat majd a közönség. 42 év után találkozott újra tétmérkőzésen Gyergyó Szentmiklósi és Marosvásárhelyi labdarúgó csapat. A Román Kupa harmadik fordulójában a VSK Gyergyó hazai pályán 2-0-ra kikapott az Aszától. A teltház előtt rendezett mérkőzésen a vendégek Triff révén a 10. percben szerezték meg a vezetést, majd ugyanő a második félidő elején látványos emeléssel duplázott. A gyergyóiak az első félidőben egyenlíthettek volna, Szepes lövését azonban a vendégek a gólvonalról mentették, az Asza végül 2-0-ás győzelemmel tovább jutott a Román Kupa playoff körébe. Térségünkben a mai napon az elmúlt napokhoz hasonló időjárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű, változékony égbolt várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fém...

0: Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai csokros cherry paradicsom 1 kg-os ládában 18 lej 99 bani, az őszi barac kilója 5 lej 49 bani, és a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 13 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a Közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenesnapok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a Közösség lángja.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Margita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Avicii és Andreas Moe, Fade into Darkness, 9 óra után járunk 18 perccel. A Román Labdarúgó Szövetség tegnap kisorsolta a teremlabdarúgó bajnokság új idényének a menetrendjét, amit megelőz egy szuperkupa összecsapás. És milyen jó, hogy augusztus utolsó hétvégén a foci hazajön ide hozzánk, mert hogy még a bajnoki nyitán megelőzően augusztus 26-án szerdán 18 órától a szuperkupa mérkőzést játsszák le, ugye? Kicsit fura, hogy a bajnokságot a Galaxy United nyerte, a kupát is a Galaxy United nyerte, önmagával nyilván nem tud játszani a szuperkupával, így az ezüstérmes Sepsi Szik csapatával csap össze a serlegért. Fura lenne, hogyha a bajnoki címvédőt és a Román Kupa győztes Galaxy Unitedet legyőzi a Szemgyörgyi csapat, és ő nyeri a szuperkupát, úgyhogy bajnoki vagy kupaserleget egyáltalán nem nyert. Na mindegy. A lényeg az, hogy azt itt játsszák Székelyudvarhelyen, a sportcsarnokban, és néhány nappal később elrajtol a bajnokság is, amelyben a VSK Székelyudvarhely hazai pályán, tehát a sportcsarnokban ugyanúgy a Sepsiszentgyörgyi együttessel csap össze. Na. Véget ér a vakáció lassoskán a teremfociban is. És mi mondtam, hazajön a foci. Még hogyha a kicsi foci, nem a nagy. Football's coming home, énekel a Hermes House Band.

FM 100.8. Mi nyáron sem lazítunk, ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

Love on my mind, vagyis szerelem jár a fejemben, vagy csak arra tudok gondolni, és ha már témánál vagyunk, akkor jöjjön a szerelem Bemkő Gergőtől és Antal Timitől.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a Cantaloupe dinnye kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Fly Project és muzika, 8 perc választ el 10 órától. A pénteki nap különbözik a hét összes többi munkanapjától, viszont vannak hasonlóságok, hiszen pénteken sincs másképp, 10 órakor a Star Rádió legfrissebb híreit fogják hallani. Addig is szóljon többek között Cliff Richarddal a Some People.

0: Egyre népszerűbb az őszi nyaralás. Megkezdődhet az első Hargita megyei autópálya építése. Székely rangadó, teltház várható Csíkszeredában. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Az elmúlt két évben akár 30%-kal is nőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban utaznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak, ősszel elviselhetőbbek a hőmérsékletek, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Görögországban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak, így egy görög szigeten már körülbelül 600 euróval is eltölthetünk egy hetet. A romániai turisták tavaly mintegy 10 milliárd eurót költöttek külföldi nyaralásokra. Bár az ország gazdasági helyzete továbbra is bizonytalan, 2026-ban új rekord születhet, ugyanis úgy tűnik, a nyaralásról a romániaiak továbbra sem akarnak lemondani. A közúti beruházásokért felelős társasága tegnapi napon kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyó-Alfalu és Gyergyó-Ditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én kezdheti el. A Gyergyó-Alfalu-Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Hargita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökoduktist az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot alakítanak ki. Ideiglenesen felfüggesztették a Szentegyházi strand, valamint egy Gyimes Felsőlóki Wellness központ működését. A létesítmények a hiányosságok orvoslása után újra kinyithattak. A Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság a napokban ellenőrzi a strandokat és úszómedencéket, számolt be az Ager Press hírügynökség. Az ellenőrzések során a vízminőséget, a higiéniai egészségügyi körülményeket, valamint a fürdőzők biztonságát szolgáló intézkedéseket vizsgálják. A közegészségügyi igazgatóság vezetője Targyöngyi elmondta, hogy az ellenőrzések nyomán ideiglenesen felfüggesztették egy szentegyházi strand és a Gyimes Felsőlóki Wellness központ működését, mivel a vízminták alapján a vízminőség nem felelt meg az előírásoknak. A hiányosságok kijavítása után mindkét létesítmény újra megkezdhette működését. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a megfelelő vízminőség megőrzése érdekében a strandolóknak is be kell tartaniuk az alapvető higiéniai szabályokat. Óriási érdeklődés övezi a holnapi FK Csíkszereda Sepsi OSK összecsapást. A labdarúgó Superliga két székelyföldi együttese várhatóan teltház előtt találkozik. A csíkszeredaiak első pontjaik megszerzésére készülnek az idei bajnoki idényben. Az FK Csíkszereda vezetője Szabó István szerint minden adott ahhoz, hogy valódi futball ünnep legyen a rangadó. Az FK Csíkszereda Sepsi OSK találkozó szombaton, azaz holnap este 6:30-tól kezdődik. A mérkőzésre a belépőket ma 13 órától lehet beszerezni a csíkszeredai stadion jegypénztáránál. Az elmúlt napokhoz hasonlóan a mai napon is változékony időnk lesz, többnyire felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható, száraz marad az időjárás. A hőmérséklet kellemesen alakul, a légmozgás mérsékelt lesz. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Star reklám. Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, beerpong és flipcup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Kárpátia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Kárpátia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

A 2000-es évek közepén volt meglehetősen sikeres Akon a maga stílusával. Bár ebből a dalból azért Eminem is kivette a részét, Smack That. És akkor ugorjunk 15 évet előre az időben egy film kedvéért, amelynek a címe Csillag születik. A témának már a negyedik feldolgozása volt ez, Lady Gaga és Bradley Cooper főszereplésével. Always remember us this way.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat. A kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hétfő. Rég volt az, akkor kezdtük ezt a hetet. De ennek lassacskán vége, legalábbis a Wecker szempontjából, hiszen a reggeli ébresztő műsor legközelebb már csak hétfőn fog jelentkezni. Addig azonban van egy hétvége, és az időjárás megfelelőnek ígérkezik, ki Tudvarhelyen akár kocinthatunk is borral, vagy bármi mással. Ezt mindenki majd eldönti saját magának. Úgyhogy akkor mára is erre a hétre ennyit, találkozunk, ha minden jól megy, jövő héten is, addig is Szász Csaba. Köszöni a figyelmet, kellemes hétvégét, jó kikapcsolódást, jó feltöltődést, szükség lesz rá. Hétfőig kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Budapesti stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: Egyre népszerűbb az őszi nyaralás. Megkezdődhet az első Hargita megyei autópálya építése. Székely rangadó, teltház várható Csíkszeredában. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Kerép Katinkától. Az elmúlt két évben akár 30%-kal is nőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban utaznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak, ősszel elviselhetőbbek a hőmérsékletek, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Görögországban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak, így egy görög szigeten már körülbelül 600 euróval is eltölthetünk egy hetet. A romániai turisták tavaly mintegy 10 milliárd eurót költöttek külföldi nyaralásokra. Bár az ország gazdasági helyzete továbbra is bizonytalan, 2026-ban új rekord születhet, ugyanis úgy tűnik, a nyaralásról a romániaiak továbbra sem akarnak lemondani. A közúti beruházásokért felelős társasága tegnapi napon kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyó-Alfalu és Gyergyó-Ditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én kezdheti el. A Gyergyó-Alfalu-Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Hargita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökoduktist az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot alakítanak ki. Ideiglenesen felfüggesztették a Szentegyházi strand, valamint a Gyimes Felsőlóki Wellness központ működését. A létesítmények a hiányosságok orvoslása után újra kinyithattak. A Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság a napokban ellenőrzi a strandokat és úszómedencéket, számolt be az Ager Press hírügynökség. Az ellenőrzések során a vízminőséget, a higiéniai egészségügyi körülményeket, valamint a fürdőzők biztonságát szolgáló intézkedéseket vizsgálják. A közegészségügyi igazgatóság vezetője Tar Gyöngyi elmondta, hogy az ellenőrzések nyomán ideiglenesen felfüggesztették egy szentegyházi strand és a Gyimes Felsőlóki Wellness központ működését, mivel a vízminták alapján a vízminőség nem felelt meg az előírásoknak. A hiányosságok kiavítása után mindkét létesítmény újra megkezdhette működését. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a megfelelő vízminőség megőrzése érdekében a strandolóknak is be kell tartaniuk az alapvető higiéniai szabályokat. Óriási érdeklődés övezi a holnapi FK Csíkszereda a Sepsi OSK összecsapást. A labdarúgó Superliga két székelyföldi együttese várhatóan teltház előtt találkozik. A csíkszeredaiak első pontjaik megszerzésére készülnek az idei bajnoki idényben. Az FK Csíkszereda vezetője Szabó István szerint minden adott ahhoz, hogy valódi futball ünnep legyen a rangadó. Az FK Csíkszereda Sepsi OSK találkozó szombaton, azaz holnap este 6:30-tól kezdődik. A mérkőzésre a belépőket ma 13 órától lehet beszerezni a Csíkszeredai stadion jegypénztáránál. Az elmúlt napokhoz hasonlóan a mai napon is változékony időnk lesz, többnyire felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható, száraz marad az időjárás. A hőmérséklet kellemesen alakul, a légmozgás mérsékelt lesz. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon! Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flipcup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
11: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
12: Minőség, megbízhatóság, stílus.
13: Hadnagy Viakolor.
14: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
15: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
16: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
17: Közérdekű hirdetés következik.
18: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
17: Közérdekű hirdetést hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
0: Reklámot hallottak.
6: Tár Rádió.

0: Egyre népszerűbb az őszi nyaralás. Megkezdődhet az első Hargita megyei autópálya építése. Székely rangadó, teltház várható Csíkszeredában. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Kerép Katinkától. Az elmúlt két évben akár 30%-kal is nőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban utaznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak, ősszel elviselhetőbbek a hőmérsékletek, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Görögországban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak, így egy görög szigeten már körülbelül 600 euróból is eltölthetünk egy hetet. A romániai turisták tavaly mintegy 10 milliárd eurót költöttek külföldi nyaralásokra. Bár az ország gazdasági helyzete továbbra is bizonytalan, 2026-ban új rekord születhet, ugyanis úgy tűnik, a nyaralásról a romániaiak továbbra sem akarnak lemondani. A közúti beruházásokért felelős társasága tegnapi napon kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és Gyergyó-Ditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én kezdheti el. A Gyergyó-Alfalu-Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Hargita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökoduktist az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot alakítanak ki. Ideiglenesen felfüggesztették a Szentegyházi strand, valamint a Gyimes-Felsőlóki Wellness központ működését. A létesítmények a hiányosságok orvoslása után újra kinyithattak. A Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság a napokban ellenőrzi a strandokat és úszómedencéket, számolt be az Azure Press hírügynökség. Az ellenőrzések során a vízminőséget, a higiéniai egészségügyi körülményeket, valamint a fürdőzők biztonságát szolgáló intézkedéseket vizsgálják. A közegészségügyi igazgatóság vezetője Tar Gyöngyi elmondta, hogy az ellenőrzések nyomán ideiglenesen felfüggesztették egy szentegyházi strand és a Gyimes Felsőlóki Wellness központ működését, mivel a vízminták alapján a vízminőség nem felelt meg az előírásoknak. A hiányosságok kijavítása után mindkét létesítmény újra megkezdhette működését. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a megfelelő vízminőség megőrzése érdekében a strandolóknak is be kell tartaniuk az alapvető higiéniai szabályokat. Óriási érdeklődés övezi a holnapi FK Csíkszereda Sepsi OSK összecsapást. A labdarúgó Superliga két székelyföldi együttese várhatóan teltház előtt találkozik. A csíkszeredaiak első pontjaik megszerzésére készülnek az idei bajnoki idényben. Az FK Csíkszereda vezetője Szabó István szerint minden adott ahhoz, hogy valódi futball ünnep legyen a rangadó. Az FK Csíkszereda Sepsi OSK találkozó szombaton, azaz holnap este 6:30-tól kezdődik. A mérkőzésre a belépőket ma 13 órától lehet beszerezni a csíkszeredai stadion jegypénztáránál. Az elmúlt napokhoz hasonlóan a mai napon is változékony időnk lesz, többnyire felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható, száraz marad az időjárás. A hőmérséklet kellemesen alakul, a légmozgás mérsékelt lesz. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Mesélj még róla, énekli a Well Hello, a Hősök és a Lil Frak, hát mesélni fog a Random Trip zenekar részéről. Az a személy, akivel hamarosan Zoomon fogok beszélgetni, őt pedig úgy hívják, hogy Delov Jávor. És Jávor pedig elhozza a legfrissebb információkat az idei Csíki Jazzről, ami ezen a hétvégén, tehát mától lesz megszervezve a Mikóvárban, Csíkszeredában, aki és ők is fel fognak lépni a vasárnapi nap folyamán. Jávorral hamarosan indítom a Zoom beszélgetést, úgyhogy tartsatok velünk, így fogjuk indítani a Sztár délutánt egy röpke beszélgetéssel, egy röpke interjúval, nem lesz hosszú. Utána pedig zenélgetünk, belecsapunk a hétvégi hangulatba, és természetesen tartsatok velem 17 óráig ti is, mert hogy itt leszek, és a Sztár délutánt hozom a következő órában. Bedő Erika a mikrofonnál. Legyen szép délutánunk, és szép péntekünk! I like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
9: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Tudja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
1: Miénk a nyár? Augusztus 14-én is itt vagyunk a Sztár Rádióban. Nyugtass meg, Delov Jávor, hogy hallasz bennünket. Szia!
2: Igen, most már végre hallak titeket, sziasztok!
1: Szuper, igen, mert most már...
2: legnehezebb technikai kapcsolódása volt ez.
1: Igazából minden rendben volt, csak megvártuk, hogy most már járjon le egy Dua Lipa zenes, akkor azért kezdtünk 2 perc múlva, hogy ne szakítsam meg a zenét.
2: Csak azért ijedtem meg, mert hogy kb. Az én filmben ez a Dua Lipa szám csak úgy szólt, hogy effektív csak az éneksáv. Tehát
1: tényleg?
2: Pont úgy, ahogy nálunk DJ QC Random Tripben az akapellákat el szokta indítani, tehát megy egy alap, amit kitalálunk a színpadon, és akkor, hogyha a hangnembe ezt passzol, meg tempóba passzol, akkor ő ezt így egyből ráéleszt, és most így nem értettem, hogy hova tűnt a zenekar? Vagy te már egyből azt nyomod, amit a QC?
1: De ez így akkor jó élmény marad legalább. Szóval abszolút. Igen, Zoomon beszélgetünk Delov Jávorral a Random Trip zenekar részéről. Ők fel fognak lépni a Cheeky Jazz-en ezen a hétvégén, mégpedig vasárnap, és akkor egy rövid beszélgetésre kapcsolódott be Jávor itt Zoomon keresztül. Nem tudom, ti már Csíkszeredában vagytok, vagy még Magyarországon?
2: Nem, én most jelen pillanatban itt vagyok még Budapesten, lehet, hogy ez így lesz,
1: hát
2: egy ilyen csodálatos gangos házunk van, itt a budai oldalon.
1: De
2: van,
1: jó.
2: És a budai hegyek vannak itt, vagy inkább hívjuk azokat dombocskáknak, mert nálatok vannak hegyek.
1: Igen, igen, te jössz most a hegyekbe.
2: Ezért is jó oda menni hozzátok. Úgyhogy majd csak a Sziget Fesztivál vége után, vagy hát az utolsó napjának az utolsó pár órájában fogunk majd elindulni éjjel, vagy odaérhessünk hozzátok majd.
1: Akkor fesztiváloztok, szigeteztek.
2: Ki fogunk menni inspirálódni is, meg lesz, akit el is fog lépni, vegyes lesz. Tegnap játszottunk Balaton akaratján.
1: Ó, jobb helyszíneket mondasz.
2: Igen, és azért is izgultam, hogy egyáltalán technikailag ez most össze fog jönni, mert hogy olyan sok videót töltöttek fel rólunk az emberek, és közben annyira, hát mondjuk így kutya állapotban van már a telefonon, hogy teljesen lefagyott a mindenféle videók megosztására a dolog. Nagyon örülünk, hogy mindenkinek ennyire tetszett, hogy nagyon sok mindenkinek tetszett ez a tegnapi buli.
1: Hát az biztos, hogy jó volt.
2: Bocsánat, szóval az is volt különleges, mert egyébként legutóbb pont Dés Lászlóval jártunk vele nálatok, és Dés László volt az a Random Tripnek az egyik nagyon-nagyon special guestje, mondjuk így, és most tegnap eljutottunk vele Balatoni karatjára is. No, de most csönnöm elődök, és akkor hallasznak.
1: Jó idő tényleg van, egyébként meleg van ott, mert itt jó meleg lesz a hétvégén.
2: Hát én nem tudom, hogy ez milyen meleget tud lenni, de szerintem bármikor tudna, tehát minden nap úgy kell fel itt már az ember, hogy hát ez már a legmelegebb nap, de most szerintem egy picit emberibb lett az elmúlt 1-2 napban, tehát hogy mondjuk most nem csak 45 fok,
1: hanem csak 40,
2: és akkor pütyörészve lehet menni. Nem, most egy kicsit szerencsésebb és kellemesebb.
1: Azért már megnyugtatunk, hogy Csíkszeredában nem lesz 41 fok, sőt, szerintem éjszaka még a Jackie is el fog férni rajtatok, mert az szokott lenni általában az ország leghidegebb pontja egy-egy nap, úgyhogy Csíkban nem lesz olyan meleg. Győztök hűsülni egy picit, legalább esetleg.
2: Cserébe viszont harapni lehet, látok a levegőt, már csak ezért is érdemes oda menni, mert nem ez a városi rém lett volna, amit, hogy tényleg amúgy mi még szerencsések vagyunk a budai oldalon, de azért nyáron pont azt szoktam nézni, hogyha a Pest oldalra valaki átmegy, és ott olyat lehet látni, tényleg, hogy napközben leviszik a kutyusokat sétáltatni a gazdik, azt nem is nagyon értem, mert szerencsétlen kutyák már azon a cserészinten konkrétan megsülnek, és jó, hogy nem kapkodják fel az aszfaltról lábukat. Na mindegy, ez egy másik téma.
1: Hát igen, Budapestről lehetne beszélgetni, én is imádom, de én is inkább a budai résznél szeretek lenni, mikor kirándulok, úgyhogy igazat adok neked. Na szóval, megkezdődött a Cheeky Jazz Fesztivál, tehát a mai naptól kezdve. Ha azt mondom neked, hogy Cheeky Jazz Jávor, akkor mi az első dolog, ami eszedbe jut?
2: Hát a legnagyobb szeretet tulajdonképpen, amit így az elmúlt években kaptunk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokféle jártunk már az országban, és határon innen és határon túl, de hogy azt gondolom, hogy a top 3 szeretett cunamival mindig benne van. Csíkszereda, valahogy olyan mérhetetlenül kedvesek a szervezők is egyrészt, tehát tényleg színkreatív benne van azért, ezt ki kell emelni, hogy tényleg egyedülálló ez a fesztivál, és ezt nem azért mondom, mert mi most belépünk, mert mi vagyunk a lényeg. Mi is olyan helyzetbe kerültünk tulajdonképpen,

0: gondolkodás benne az egy ilyen, mondhatjuk, hogy abban az értelemben véve jazzes gondolkodás, hogy mi a színpadon találjuk ki a zenét, és ott rögtönzünk, tehát az is lehet, hogy az egyik szám tényleg szól, zene lesz, a másik funk, a harmadik reggae, aztán egy drum and bass, tényleg elektronikusabb vizetést szoktunk keletni, és a többi, Tehát pop struktúrában, a jazzes gondolkodásban vagyunk. Tulajdonképpen a Miles Davis ezt már megcsinálta jóval korábban, már tulajdonképpen több mint 50 évvel ezelőtt, hogy bement a stúdióba zenészekkel, nyomtak egy rekordot, és csak játszottak, ami jött belőlük, ugyan. És ami neki tetszett, azt kiadták lemezen. Szóval az első dolog, amire gondolok, az a Csíkszereda és a Csíki Jazz kapcsán az a szeretett cunami.
1: De jó, akkor amikor újra megérkezik.
0: És a különbség részéről is tényleg azt tudom mondani, hogy csoda emberek vannak ott.
1: Az biztos, az biztos. Akkor el tudjátok mondani azt, amikor megérkeztek, hogy na, újra itthon vagyunk?
0: Abszolút. Abszolút. Most hajnalban láttam, hogy még a Q-szer DJ-nk kiírta, hogy ide már hazajárunk, és megosztotta az esemény. Csak magán mosolygott, hogy mennyire másképp nézett ki még pár évvel ezelőtt, mert egy olyan fotó került a kreatívra, ahol ő még nem volt annyira pes fiatalember, mint manapság, és jó néhány kilótól megszabadult a tudatosabb életmód következtében. Úgyhogy jó lesz azért is visszamenni, mert lesz nagyon-nagyon sok ismerős arc, meg szerintem nagyon hálás dolog azt, hogy megmutathatjuk magunkat olyan embereknek is, akik még adott esetben nem fosztolhattak bele egy olyan fitness hangulatban.
1: Igen, egy picit kell motiváljuk a rádióhallgatókat is, azokat az embereket, akik még nem voltak a Csíki Jazzen, mert hogy azért is érdekes, mert nem egy tipikus ilyen fesztivál, hanem itt tényleg a zene van a középpontban. És szerinted mitől más a közönség hangulat egy ilyen fesztiválon?
0: Hát ez alapvetően a legfontosabb, hogy ez egy városi fesztivál. Tehát lehet érezni, hogy ez nem csak arról szól, hogy akkor van egy helyszín, és azon az egy helyszínen akkor kvázi ledarálódik a műsor, és akkor egymást váltják a zenekarok, amik amúgy adott esetben nagyon színvonalasak, és azt a színvonalat képviselve egy rangos fesztiválra emelik magát a fesztivál, hanem ez egy közösség teremtő, közösség formáló és közösséget kovácsoló esemény, és ezt tényleg azért mondom, mert volt olyan év a Csíki Jazz Fesztiválnak, amikor tisztán emlékszem, hogy akár a színház lépcsőjén is ugyanúgy zajlottak különböző koncertek, a színházon belül is volt akár beszélgetés is, tehát közelebb lehetett kerülni valamelyik hősünkhöz, miközben kint pedig adott esetben feltörekvő zenekarok ugyanúgy zenéltek, mint szuperprofi bandák, és közben nyilván a legnagyobb külföldi sztárok, akik akár tengeren túlról tették tiszteletüket nálatok, ők pedig bent a bár belső területén, ami egyébként azért egy különleges helyszín, mert biztos, hogy amikor építették azt a várat, akkor nem arra találták ki, hogy ott mindenféle koncertek legyenek, de valahogy...
1: Biztos, hogy nem.
0: Valahogy
1: de adja a hangulatot.
0: Igen, valahogy mindig ezt nem végül segítenek azok a várfalak és a hangmérnökök segítségével, van nagyon szenzációs hangulat kerekedik.
1: Igen, egyébként a Mikóvárról beszélgetünk, hogyha valaki nem tudná, a Mikóvár lesz a helyszín. Vasárnap este pedig ti zárjátok a nagyszínpados programot, úgyhogy egy picit mesélj nekünk, hogy mivel készültök erre az estére. Ugye nem feltétlenül lehet tudni előre nálatok, hogy mi fog történni a színpadon, de hogy így mennyire van azért mégis előre megbeszélve ez a koncert, vagy mennyi születik ott majd helyben a Mikóvárban?
0: Teljesen helyben fog születni, és tudom jól, hogy nagyon sok mindenkit megszokott az zavarni, hogy nekünk vannak albumaink, és akkor hogy lehet, hogy nekünk úgy vannak albumaink, hogy stúdiószámaink vannak, ezek a stúdiószámokat lehet találni ezeken az albumokon. Hát természetesen úgy, hogy mi nagyon-nagyon sokat tele improvizáltunk már a világban, és nagyon sokszor rögzítjük ezeket, és amikor egy nagyon jól sikerült 8-10 perces improvizációból azt érezzük, hogy ebben benne van magában, ebben a 8-10 percben, 12 perces elszállásban, akár ez a 3-3,5 perces klasszikus rádiós dal lehetőség, akkor ezeket sokszor megszoktuk csinálni stúdióban, ezért lehet akár ismerős a hajói közel, amit a lábos kivál és járói márkkal közösen csináltunk, ezért lehet ismerős Paja Beával, Szaiddal és Szabó Balázsal a dobban, és még sorolhatnám, tehát egy csomó olyan szám, ami tényleg adott esetben a színpadon született, aztán elvittük stúdióba, és akkor ott végül elnyerte a végső formáját, de természetesen vannak olyan felvételeink is, amelyek magát a koncertet rögzítik, mint olyanokat, vagy

0: olyat, és szeretnénk, azért nem ez egy földi elszólás volt a több eszembe, szeretném azt, hogyha a közeljövőben tulajdonképpen megjelennének olyan felvételek, amelyek tényleg ezt a kicsit ezt a Miles Davis-i hagyományt viszik tovább, hogy az improvizáció a legjobban sikerült impro részeket minden hibájával, esendőségével és szerethetőségével egyszerre tudnánk prezentálni, és mi tulajdonképpen nálatok egészen konkrétan egy nagyon különleges felállással fogunk fellépni, mert hogy ezúttal egy kisebb zenekarral készülünk, ami nem azt jelenti, hogy bármiféle hiány is lenne ennek vagy bármilyen hiány szem lenne majd a koncert hangzását tekintve, mert a Cséri Zoltán fog csodálatosan billentyűzni, és ő fog egy személyben lenni, a basszusgitáros is, az azt jelenti, hogy egyik kézzel a basszus szólamot nyomja, a másik kezével pedig a felső szólamot.
1: De jó, akkor jó csapat.
0: Igen. Aztán természetesen QC DJ-zni fog, én fogok dobolni, ez lesz így a ritmus szekció. Lesz egy fantasztikus pozonos velünk, Bongor pozonosa, és Bongort leginkább mindenki gondolom, hogy értelemszerűen a fesztiválokról, a rap szcénáról, a most igazán már rég nem feltörekvő, de friss eresztés egyik legfontosabb tagjának tartja. Hát az ő zenekarában van egy csodálatos pozonos, Szögi István, és Szögi Pistivel fogunk hozzátok érkezni, úgyhogy lesz hangszeres szólistánk is, és természetesen énekes is lesz velünk Bavara Bence személyében.
1: Wow, na, Bencének nagyon jó hangja van.
0: Így van, és vele játszottunk pont tegnap többek között Balaton akaratján is, és egészen elképesztő, tényleg többen mondták, hogy Bence nem pusztán egy jó énekes, de hogy ilyen, néha már ilyen női ének hangokat megszégyenítő magasságokban is.
1: Tényleg igen.
0: Zseniálisan énekel. Meg hát nagyon kreatív, tehát ő ugye a Full Moon-nal is, tehát az akapella zenekarával is, a szóló projektjével is, nagyon-nagyon szertávozó, amit csinál, és nagyon könnyen tud kapcsolódni, és most remélem, hogy vasárnap nálatok majd nagyon-nagyon könnyen fog tudni kapcsolódni az egyik legújabb MC-hez, legfrissebb rapperhez, Gently the Spittához, akinek a neve még lehet, hogy újdonság, még itt országhatárokon belül is, de azt gondolom, hogy egy-két éven belül nagyon-nagyon-nagyon sokan fogják tudni, hogy késő, többen szokták mondani, hogy jó az új Pogányi indul, és a többi, csak azt gondolom, hogy sokkal szofisztikáltabb, sokkal zenei, és ezt úgy mondom, hogy ezt a zenei dolgot, hogy természetesen a Pogányi indulónak megvan a maga karakterisztikája.
1: Most már nem vagy a házt ki, de igen, értem. Igen.
0: De hogy azt gondolom, hogy sokkal jobban megválogatja a szavait, a Gently, ez egy dolog, mert más stílus, mégis másképp közvetíti a gondolatait, de hogy ő közben úgy igazi zenész, hogy ráadásul jazzongolázik is, illetve az énekléssel is kacérkodik, voltam múlt a koncertjén, hát nagyon kemény, hogy tulajdonképpen talán még nincs 20 éves, 19 éves, nem akarok butaságot mondani, D'Angelo-t látnánk a színpadon, aki már sajnos nincsen köztünk, de ott volt ilyen kaliberű zenélés, és azért ha azt mondom, hogy D'Angelo, akkor meg mindenki arra gondol ilyenkor, hogy hát akkor ez egy ilyen Prince kaliberű dolog. Igen, amikor sok és többféle hangszeren játszik valaki, és nagyon sokféleképpen tudja kifejezni magát, bár még keresi az útját, de mint friss hajtás, már most is olyan, mint hogyha szóval már most egy mamut penyő, nem egy kis hajtásnak hívnám őt, és én azt gondolom, hogy Dani, mert ugye ez a polgári neve, Gently the Spitta, Dani, Babra Bence, illetve Szögi Pisti hármat, nem nagyon-nagyon zsenén és hármas fognak tudni alkotni, és hogyha valakinek nem lenne elég egyébként akár az én, vagy akár a rap, akkor természetesen QC-re számíthatunk, mert ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy csomószor akapellákat játszik QC, és nem csak scratch-el, tehát nem csak egy olyan DJ, hogy a buli előtt és után betesz számokat, és akkor néha így belehúzokat, tehát nem csak ez megy, hanem természetesen aktív részese a koncertnek. És hogyha ő úgy érzi, hogy egy Snoop Dogg dal részlet ide pont passzolna, vagy egy Eminem, vagy egy nem tudom, bármit lehetne, ami egy SR dalból kivág egy részletet ott a helyszínen, akkor az fog rákerülni, Tehát tulajdonképpen láthatatlan párosítások is vannak, mert néha a legkomolyabb Los Angeles-i vagy New York-i láthatatlan rapperekkel duettezik mondjuk majd akkor jelen esetben Mauro Benzer, Gianni Despita és Szögi Pisti.
1: Az a durva, hogy ugye amiket mesélsz, mármint arról, hogy nektek milyen lesz ez az egész fellépés, sokan azt gondolnák, ugye, hogy elmennek a csíki jazzre is, azért nem mennek el, mert nem szeretem a jazzt. De ez effektív nem is feltétlen a jazz zenéről szól, már csak a ti fellépésetek sem. Úgyhogy mivel tudnánk motiválni azokat a hallgatókat vagy lakókat, akik azt mondják, hogy én nem megyek, mert nem szeretem a jazzt, és ez nem az én stílusom.
0: Az a lehető, hogy szerintem leginkább motiválni, amivel engem is tudtak a többiek motiválni régen. Nevezetesen én azt gondoltam, hogy a jazz az tulajdonképpen egy és ugyanaz swing zenével. A swing zene az 80 évvel ezelőtt a régi idők diszkója volt. Az első olyan zenei szituáció volt hosszú-hosszú több száz év után, amikor a menüetteket leváltva, vagy mondjuk a valszereket, mert mondjuk már végre ott a valszereknél már voltak komolyabb táncolások, de az is megmaradt a régi keretrendszerben. Szóval végre tudtak érintkezni az emberek, tudtak komolyabban táncolni, és bizonyos határokat végre átléptek, és felszabadultak lettek. És ez a diszkózene, amit akkor swingnek hívtunk, ez nyilván elment egy olyan irányba, ahol nagyon komoly technikai tudásról tettek tanúbizonyságot a zenészek, és egyre komolyabb és komolyabb arcát mutatta a jazz. De ez nem azt jelenti, hogy például manapság 2020-ban jazz ezt jelenti. A jazznek nagyon-nagyon sok árnyalata van, és nagyon-nagyon sok mindennel fúzionál. Nagyon sok minden ezen is stílusból merít. Tehát most így, ha vendégeinket is felsoroltam, ahogy felsoroltam nektek, tulajdonképpen már valakire kirajzolódhat a fejében az, hogy Babra Bence által a szól és az R&B zene lesz majd jelen ezen a koncerten. Szögi Pisti által, aki nyitott egyébként nyilván a swingesebb, jazzesebb dolgokra is akár, vagy akár a klasszik ilyen brassos témák iránt, ő egy hip-hopos világból érkezik, tehát hogy Bongor által egy tej, tehát ez is már önmagában egyébként egy nagyon komoly nyitottságról tesz a bizonyságot. Természetesen ott van Jackie, akire lehet azt mondani, hogy ó, hát ő csak biztos rappelni fog. Na, de hogy rappel ennyi évesen? Azt gondolom, hogy ráadásul, és nem csak magyarul, hanem angolul is. Pontosan. És közben lehet, hogy énekelni is fog, és lehet, hogy beszáll is, esetleg zongorázni is fog. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Csiri Zoltán pedig az AVS zenekartól kezdve a Ródon át, tehát a legdurvább ilyen rock metal zenekaroktól kezdve, az elmúlt években egészen Bés Lászlón át mindenkivel zenél. Hát azt gondolom, hogy az nem csak a klasszikus értelmevet swing vagy bossanova világát fedi le. És én nekem is egyszerre van 3-4-5 olyan projektem, amiből az derül ki, hogy én szeretem a zenét, és nekem nagyon fontos, hogy egyik zenekarban, mint a Turbóban hangosan rock and roll doboljak, a gyerekzenekarban, a Parkasházélék esetén, hogy iszonyatosan halkan doboljak, hogy nehogy pislogjanak a gyerekek a koncerten, mert elvennénk a zenei élményt. De mindig arról szól a dolog, tehát tényleg a direkt a két végletet mondom, hogy mindig így meg szoktak felpedni, hogy úristen, ilyen van. Igen, mert zeneileg is engem az motivál és érdekel, hogy mindenféle különböző zenei szituációba próbáljam ki magamat, és ne körbe-körbe ugyanazt játszom. Lehet, hogyha jelennék a polmentát nyilagosa, akkor boldogan halnék meg, mert nem unnám azt, hogy 1532-egyére is a Let It Beat vagy a Hey Jude-ot kéne eldobolnom. De valahogy mostában nem hívod a polmentát, úgyhogy akkor inkább.
1: Hát az biztos, hogy itt a Csiki Jazzen nem fognak egyformát játszani, úgyhogy színes lesz a skála, és színes lesz a hangulatus.
0: Nagyon,
1: ti már
0: nagyon,
1: többször nagyon. Visszajöttetek, tehát most nem először léptek fel a Csiki Jazzen, azt mondta, talán lehet az ötödik alkalom, hogy visszatértek.
0: Szerintem lehet, hogy ez már igen, hogy jubilálok, és csak egy, bocsánat, kicsit hosszan válaszoltam az előző kérdésedre, de tényleg azért érdemes eljönni valakinek, mert hogyha ha valaki egy picit is nyitott a kreatív zenére, és szeretné megélni a zene születését tényleg real time, ott a helyszínen, és nem csak a végeredményt meghallgatni, hogy hónapokig dolgozik valaki stúdióban, hanem ott a helyszínen szeretné látni, hogy hogy formálódik egy dal, hogyan épül fel, mert ez már önmagában egy kaland, akkor ott a helye. Ha nyitott a klasszikusabb stílusokra is, amiket említettünk, vagy akár a modernem elektronikus dolgokra, trapre, drum and bass-re és a többi, akkor is ott a helye, mert ezekből mind merítünk, mert nekünk is így kerek a világ, hogy ezekből a színes stílusokból meríthetünk, és ezekkel élhetünk.
1: Hát ha nem, nektek is túl monoton lenne minden fellépés.
0: Így van, pontosan.
1: Igen, jó, nagyon jó. Hát remélem, hogy ismét új emlékeket és élményeket fogtok gyűjteni az idei Csíki Jazz Fesztiválon. Egyébként maradtok még néhány napot így picit pihenni, nyaralni itt Erdélyben, vagy mentek is vissza?
0: Sajnos most nem fogunk tudni maradni, kifejezetten emiatt az egy koncert miatt látogatunk el majd hozzátok, mert hogy augusztus 20-án már Margit-szigeten fogunk zenélni.
1: Tényleg, hát már jövő héten ott van a 20-án.
0: Igen, és hogy, csak hogy mennyire sok minden szoktunk csinálni, és ott már Karácsony Jánossal, a Lokomotív GT egykori legendás gitárosával, és nagyon sok mindenki másról volt Patitól kezdve, nem is tudom.
1: De jó.
0: Hosszú lenne felsorolni, kikkel fogunk zenélni, és arra kivételesen még picit próbálni is fogunk, mert hogy szeretnénk LGT-t, Lokomotív számokon, Lokomotív GT számokon belül improzni, tehát ott szeretnénk majd egy kicsikét elkalandozni és improvizálni, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy miben is szeretnénk, ahhoz méltó módon el kell játszani azokat a számokat, szóval azt gondolom, hogy már ez így önmagában is, amit csak most, hogyha ezt végigvonulom, ezt a szűk egy hetet, hogy milyen zenei kalandjaink vannak, szerintem ez meggyőzhet mindenkit arról, hogy mi azért nem nagyon szeretünk ugyanolyan zenéket játszani körbe-körbe, szerintem baromi nincs irány, hogyha mindig azt kéne játszani, és nagyon nagy élmény, hogy mindig másokkal, és más zenét játszhatunk, és igen, lehet, hogy egy kicsit bátor és pimasz vállalkozás ez, hogy ott a színpadon találjuk, és benne van a lehetősége, hogy egy picit keresni kell egymást, de azt gondolom, hogy azzal szoktunk csalni, hogy a világ legtehetséges embereivel vagyunk megáldva, és tényleg egy általánosságban azt gondolom, hogy itt Közép-Európában, Kárpát-medencében olyan végtelenül sok tehetség van, hogy mindig elvágyódunk valahova, és szeretnénk külföldre menni sokat zenélni, és fogunk is, mert a külföldiekkel, angolokkal, amerikaiakkal együtt zenélni, de tényleg annyira sok csodálatos tehetség van, hogy kár lenne ezt kihagyni nekünk is, úgyhogy mi is ezzel szoktuk átúrbózni a hétköznapjainkat.
1: És milyen szerencsések vagytok, hogy ennyi emberrel dolgozhattok együtt, és tényleg ilyen sikeres karriered van így ezáltal neked is. Egyébként ez a Sztár Rádió, ez a Székelyudvarhelyi Rádió, tehát egy én most Székelyudvarhelyről beszélgetek veled, Csíkszereda mellett.
0: Hogy nem effektív hozzátok fogunk.
1: De hozzánk köztök, mert ide jöztök, úgyis egy helyen vagyunk, és egy megye. Nem tudom, Udvarhelyen jártatok-e, voltatok-e?
0: Igen, sőt, jól emlékszem, Tarisznyás Márton Múzeum.
1: Nekünk Házrazső Múzeumunk van.
0: Akkor kutyolom a kicsikét a dolgokat, de voltunk Udvarhelyen.
1: De biztos, hogy voltatok. Biztos,
0: csak nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, csak az már annyira régen volt, hogy én úgy emlékszem, hogy ott valószínűleg a Fábián Julián Zuhacker felállással muzsikáltunk, vagy egy olyan random trippel, amikor még Juli velünk volt és együtt improvizálhattunk, mert de ha valaki egyébként, valaki igaz ilyen, mondjuk így, hogy jazz deszantos volt, hogy bármilyen zenei szituációban le lehetett őt kvázi dobni, és mindig feltalálta magát, ilyen meggájverként, akkor az Imli volt.
1: Hát igen, és mi is szoktuk játszani egyébként a dalokat tőle, vagy meg bárkitől is, akihez effektív közötök van és közös zenétek van. Mi pedig a Csíki Jazz-zel ugye kapcsolatban vagyunk, ők is szerették volna mindenképp, hogy mi csináljunk egy interjút, úgyhogy igen, várunk nagy-nagy szeretettel, és remélem, hogy sokan lesznek a Csíki Jazz-en, és legfőképp a Random Trip fellépésén vasárnap este 9:30.
0: Talán igen, én is tudom, hogy ott a vége fele leszünk, hogy meddig tarthat, azt nem tudom, de mivel a világ egyik legjobb fejszervező brigádjáról van szó, és valószínűleg mindig lesz hely egy újabb ráadásra, hogy lesz idő egy újabb ráadásra. És azt gondolom, hogy érdemes most tényleg időben lecsapni még amúgy a jegyekre, mert eddig mindig elkényeztetett minket a közönség, és szinte kivétel nélkül mindig teltház előtt játszottunk, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ha valakinek ez most például akár ez a kis beszélgetésünk egy picit is kedvet csinált ahhoz, hogy belekóstolhasson abba, hogy most mi zeneileg milyen zenei irányokat képviselünk, meg hozunk magunkkal innen Budapestről, akkor ott tudjon lenni, és ne vasárnap este derüljünk ki számára, hogy már nem tud bejutni.
1: Hát én bízom benne, hogy egy picit is hozzátettünk ezzel a beszélgetéssel. Másfél hónappal ezelőtt Bagosi Norbi ült itt a stúdióban velem, akkor vele beszélgettem, ő Udvarhelyen jött a zenekarral koncertezni a Városnapokra, és most veled beszélgetek, úgyhogy én is szerencsés vagyok. Ezért ki is választottam egy dalt, amivel le fogom zárni a beszélgetést. Nagyon szeretem tőletek azt a zenét, aminek a címe az, hogy Csak Boldog. És amiben énekel Norbi, igen. Úgyhogy ezzel fogunk elköszönni, és ezzel fogunk kiköszönni. Köszönjük szépen a beszélgetést, nektek jó utat, meg kitartást a következő jó néhány naphoz, meg a következő hetekhez. És várunk Udvarhelyre, és ide egyszer a Hátha stúdióba is élőbe el tudtok jönni.
0: Legyen így. Akkor lehetett bíja, hogy Paul McCartney mondaná.
1: Köszi szépen, vigyázz magadra. Rendben, szia.
0: Szép napot. Evans.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.

Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.

0: visszavár.
1: Augusztus utolsó hétvégén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Egyre népszerűbb az őszi nyaralás. Megkezdődhet az első Hargita megyei autópálya építése. Székely rangadó, teltház várható Csíkszeredában. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Kerép Katinkától. Az elmúlt 2 évben akár 30%-kal is nőtt azok száma, akik a főszezon helyett az utószezonban utaznak. A döntés mögött egyszerű okok állnak, ősszel elviselhetőbbek a hőmérsékletek, miközben az árak is jelentősen alacsonyabbak. Görögország, Olaszország, Spanyolország és Törökország azok közé a célpontok közé tartozik, amelyeket a szakemberek egyre inkább az őszi hónapokra ajánlanak. Görögországban például október elején akár 30%-kal is csökkenhetnek az árak, így egy görög szigeten már körülbelül 600 euróval is eltölthetünk egy hetet. A romániai turisták tavaly mintegy 10 milliárd eurót költöttek külföldi nyaralásokra, bár az ország gazdasági helyzete továbbra is bizonytalan, 2026-ban új rekord születhet, ugyanis úgy tűnik, a nyaralásról a romániaiak továbbra sem akarnak lemondani. A közúti beruházásokért felelős társasága tegnapi napon kiadta a megbízást az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as stráda Gyergyóalfalu és Gyergyó-Ditró közötti szakasza kivitelezésének elindítására. A társaság közleménye szerint a román cégtársulásnak 24 hónap áll a rendelkezésére a kivitelezésre. A munkálatokat augusztus 17-én kezdheti el. A Gyergyó-Alfalu-Gyergyó-Ditró szakasz az A8-as stráda első hegyi szakasza és az első, amely Hargita megyében épül. A 14,4 km hosszú szakaszon 18 híd, alagút és viadukt épül, valamint 3 ökoduktist az állatok akadálytalan átkelésére. Gyergyó-Ditrónál pedig csomópontot alakítanak ki. Ideiglenesen felfüggesztették a Szentegyházi strand, valamint a Gyimesfelsőlóki Wellness központ működését. A létesítmények a hiányosságok orvoslása után újra kinyithattak. A Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság a napokban ellenőrzi a strandokat és úszómedencéket, számolt be az Ager Press hírügynökség. Az ellenőrzések során a vízminőséget, a higiéniai egészségügyi körülményeket, valamint a fürdőzők biztonságát szolgáló intézkedéseket vizsgálják. A közegészségügyi igazgatóság vezetője Targyöngyi elmondta, hogy az ellenőrzések nyomán ideiglenesen felfüggesztették egy szentegyházi strand és a Gyimesfelsőlóki Wellness központ működését, mivel a vízminták alapján a vízminőség nem felelt meg az előírásoknak. A hiányosságok kijavítása után mindkét létesítmény újra megkezdhette működését. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a megfelelő vízminőség megőrzése érdekében a strandolóknak is be kell tartaniuk az alapvető higiéniai szabályokat. Óriási érdeklődés övezi a holnapi FK Csíkszereda a Sepsi OSK összecsapást. A labdarúgó Superliga két székelyföldi együttese várhatóan teltház előtt találkozik. A csíkszeredaiak első pontjaik megszerzésére készülnek az idei bajnoki idényben. Az FK Csíkszereda vezetője Szabó István szerint minden adott ahhoz, hogy valódi futball ünnep legyen a rangadó. Az FK Csíkszereda Sepsi OSK találkozó szombaton, azaz holnap este 6:30-tól kezdődik. A mérkőzésre a belépőket ma 13 órától lehet beszerezni a csíkszeredai stadion jegypénztáránál. Az elmúlt napokhoz hasonlóan a mai napon is változékony időnk lesz, többnyire felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható, száraz marad az időjárás. A hőmérséklet kellemesen alakul, a légmozgás mérsékelt lesz. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sam Smith énekelt, Oscar, Golden Globe, valamint ötszörös Grammy-díjas angol énekes és dalszerző, 34 éves csupán csak, és Londonban született. DJ Bobo érkezik 1994-ből, megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan itt egész délután. Péntek van, augusztus 14-e, és tényleg már hónap közepénél járunk. Az időjárás az teljesen rendben van, főleg erre a hétvégére is, nem szenvedünk hiányt melegből. Egyelőre most 23 fokot mutatnak a hőmérők, de nem is lesz több 25-nél a délutáni órákban sem, úgyhogy kellemes napsütéses péntek délutánunk van. Mindenkinek továbbra is kitartást a munkához is. Balesetmentes közlekedést!

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Eros Ramazzotti dalokat mindig szívesen hallgatunk itt a Sztár Rádióban. Közlekedési információ van itt most a soron az útkarbantartási munkálatok részeként. A város több utcájában elkezdődtek ma egyébként az akna emelések, nem tudom észrevettétek-e, hogy a Csere utcában, a Malom utcában, a Lejtő utcában mától lehet kisebb forgalomkorlátozásokra számítani. Hétfőn pedig a Petőfi Sándor utcában fognak dolgozni. A megemelt aknák betonozása néhány napig kell kössön aszfaltozás előtt, így ezeket a részeket bójákkal és szallagokkal kerítették körbe. Úgyhogy tisztelettel kérik az autósokat, hogy körültekintően vezessetek ezekben az utcákban is. Ezt is mondjuk oda, ezt a szót, mert hogy nem csak ezekben az utcákban kell körültekintően

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
7: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
6: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
7: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
6: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
7: Fitfil nyár.
6: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
8: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió. A Sztár Rádió. A Sztár Rádió bemutatja.

Jack Jones után hozom a hősöket és kompakt diszkót, hamarosan pedig érkeznek a legfrissebb hírek Katinkától. A következő órában beszélgetünk arról is, hogy melyik strandot zárták be ideiglenesen, mert hogy kiderült, hogy be van zárva jó néhány strand, nem volt megfelelő a vízminőség, wellnesseket állítottak le, és ellenőrzéseket tartottak itt a térségben. Tehát effektív egy gyímes felső loki wellness központról van szó, és egy szentegyházi strandról is, de hozom a részleteket hamarosan, attól függetlenül minden rendben van, énekli a kompakt diszkó.

0: Csökken a gázolaj jövedéki adója, késnek a betegszabadságok után járó kifizetések, olimpiai szereplésre készül a romániai ifjúsági hoki válogatott. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerib Katinkától. A pénzügyminisztérium augusztus 16 és 31-e között átmenetileg 20%-kal csökkenti a szabványos gázolaj jövedéki adóját, válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelésére. A pénzügyminisztérium kiemelte, hogy a döntés kézzel fogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A fuvarozóknak a megtakarítás egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej, egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23000 lej is lehet. A pénzügyminiszter közleménye szerint továbbra is figyelemmel kísérik a nemzetközi árakat és a benzinkutak árait, és két hetente újra értékelik a helyzetet. A célunk az, hogy a lehető legjobban megvédjük az embereket és a gazdaságot a külső sok hatásoktól, mégpedig célzott és felelős beavatkozásokkal, anélkül, hogy elveszítenénk az ellenőrzést a költségvetési hatások felett, olvasható a miniszter közösségi oldalán. Közel 50 millió lejjel tartozik a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár azoknak a munkáltatóknak, amelyek pénzvisszaigényléseket nyújtottak be az intézményhez alkalmazottaik betegszabadsága után. A központi finanszírozási késedelmek miatt az elmúlt években gyakori volt, hogy a munkáltatóknak hosszú hónapokig várniuk kellett a betegszabadságpénzek elszámolására. Ez most sincs másként. A Hargita megyei egészségbiztosítási pénztárnak nagyjából 46 millió lejes elmaradása van a vállalkozások és intézmények irányába. A megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója az elmaradások törlesztését illetően azt közölte, hogy nem sokára megkezdik a tavaly novemberi igénylések kifizetését. Az októberiek közül még 250 pénzvisszaigénylést kell teljesítsenek, amint megérkezik a központi pénzátutalás, kifizetik azokat, majd megkezdik a novemberi igénylések elszámoltatását. Az útkarbantartási munkálatok részeként a város több utcájában elkezdődnek ma az akna emelések. Így a Csere utcában, a Malom utcában, a Lejtő utcában mától kisebb forgalomkorlátozásra lehet számítani. Hétfőn a Petőfi Sándor utcában fognak dolgozni. A megemelt aknák betonozása néhány napig kell kössön aszfaltozás előtt, így ezeket a részeket bójákkal és szalagokkal fogják körbekeríteni. Kérik az autósokat, hogy körültekintően vezessenek az említett utcákban. Csíkkarcfalván edzőtáborozik augusztusban a 2027-es téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra készülő romániai jégkorong válogatott. A hónap végén két erős nemzetközi megmérettetés vár a fiatalokra. Augusztus 28 és 30-a között az egyik csapat Lengyelországban szerepel, ahol az U16-os romániai válogatott a házigazda, valamint Magyarország és Ukrajna U18-as együtteseivel találkozik. A két tornán szereplő kereteket a jelenlegi edzőtábor végén állítják majd össze. A következő négy hétben szeptember közepéig az ország nagy részén a megszokottnál magasabb hőmérséklet várható, főleg az ország nyugati és középső részén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai napon kiadott előrejelzése szerint jövő héten az egész országban csapadékhiány várható, különösen a hegyekben, ezt követően azonban a csapadék mennyisége általában a normális szint körül alakul. Térségünkben a hétvégén igazi nyári időjárás várható, 27 és 30 fok közötti hőmérséklettel. A Sztár Rádió híreit hallották Gerib Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
1: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
4: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Augusztus 14-e a Sztár délután harmadik órája. Hát arról beszéltem, hogy nem volt megfelelő a vízminőség. Strandokat és wellness állítottak le ideiglenesen. Az elmúlt órákban, napokban tették közzé ezt a hírt, hogy ideiglenesen függesztették fel például a Szentegyházi strandot, valamint egy Gyimes Felsőlóki Wellness Központ működését. Nézzük a részleteket, amit tegnap írtak ki délután. A Hargita megyei közegészségügyi igazgatóság tehát a napokban ellenőrzi a strandokat és az úszómedencéket. És a vizsgálatok során a vízminőséget, a higiéniai egészségügyi körülményeket, valamint a fürdőzők biztonságát szolgáló intézkedéseket veszik leginkább figyelembe. Tar Gyöngyi, a közegészségügyi igazgatóság vezetője számolt be, hogy az ellenőrzések nyomán ideiglenesen függesztették fel a Szentegyházi strandot, vagyis egy Szentegyházi strandot, mert ott több van, valamint a Gyimes Felsőlóki Wellness Központ működését, mivel a vízminták alapján a vízminősége nem felelt meg az előírásoknak, tehát a vízminőséggel volt ott probléma. A hiányosságok kijavítása után természetesen mindkét létesítmény újra megkezdheti majd a működését. Ezt a hírt tegnap tették közzé, most viszont néhány perce ki is derült, hogy melyik strandot zárták be ideiglenesen, és akkor el is mondanám, az önkormányzati fenntartású Szentegyházi Liget strandon zajlott ez az ellenőrzés, és ennek eredményeként ugye rövid időre most felfüggesztették a működtetés. Hát nekik most nem lehet kellemes. Itt vagyunk a nyár kellős közepén, meg jó idők is vannak, úgyhogy a Liget strand egyelőre most nem működik. Aztán nézem tovább, Lőrinc Csaba polgármester is megszólalt ezzel kapcsolatban, és elmondta, hogy kisebb hiányosságot találtak, amiket kijavítottunk, így két nap elteltével ismét teljes kapacitással fog működni a létesítmény. Ó, hát akkor csak két napot kellett nélkülözni a Liget strandot. Egyelőre ennyit írnak, és a Gyimes Felsőlóki létesítményről nem esik szó, úgyhogy a részleteket erről nem tudtunk meg. De itt a nyár, úgyhogy menjetek, strandoljatok, fürödjetek, szabadságoljatok. Székelyudvarhelyen is vár mindenkit. Nagy-nagy szeretettel a Városi Strand, ahol, ha jól tudom, a Sztár Rádió szól, úgyhogy én próbálom hozni a legnyáriasabb zenéket.

Backstreet Boys felvétele. 3:30 két perccel járunk. Hát van bőven program erre a hétvégére is, ami Székelyudvarhelyt illeti, ami Csíkszeredát illeti, sőt, még Borszékon is látom, hogy rettentően fantasztikus eseménnyel készülnek. Régi idők hangulata költözik egyébként Borszékre ezen a hétvégén. Korabeli ruhás felvonulással, veterán autókkal, lovashintózással, koncertekkel és még tánccal is várják az érdeklődőket a Nosztalgia Fesztiválon. Hát én őszinte leszek, erről még nem hallottam eddig, de nagyon-nagyon jól hangzik, én imádom az ilyen régies stílust, és ismét itt a régi idők hangulata fog Borszékre költözni, és már 13. alkalommal szervezik meg a Borszék Fesztet. Augusztus 15-én és 16-án lesz ez a kétnapos rendezvény, és mindkét napján korabeli ruhákba öltözött résztvevők fognak vonulni végig a hétvezér sétányon, szombaton pedig a Korondi Fúvós zenekar kíséretével fognak vonulni, és régi autókból összeállított kiállítás is várja a látogatókat, emellett lovas hintózásra is lehetőség fog nyílni. Hát ez nagyon jó program. A zenei program szombaton 16 órakor fog kezdődni, fel fog lépni a Quartet Spiritoso és Kisködmön, valamint Gabriel Dorobáncu és Homonyik Sándor is énekelni fog, az estét pedig a Nosztalgiázók tánca fogja zárni. Vasárnap is lesznek előadók, ott lesz a Classical Singers, a Canaro és Ileana Sipoteanu fog a színpadra lépni. Ezeket a neveket annyira nem ismerem, de remélem, hogy jól ejtettem ki a fellépők neveit. Úgyhogy, ahogy látom, külföldi, magyar és román énekesek is lesznek, és fognak koncertezni. Aki Borszékre kívánkozik, és felidézni a régi idők hangulatát, akkor mindenféleképpen ajánlom számukra ezt az eseményt. És a veterán autókról eszembe jutott az a dal, hogy meseautó, hát jó is lenne ezzel szelni át az utakat.

100.8. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

0: Sztárreklám.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Pizza?
0: Ham!
1: Burger?
0: Ham!
1: Napi menü?
0: Ham!
1: Gyrosz?
0: Ham!
1: Éhes vagy?
0: Ham! Kattalj rá a kajára!
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
0: Reklámot hallottak.
1: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Gabri Ponte és Nati Natasha nagy slágerei nyáron és augusztus 14-én. 26 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Széke udvarhelyen, nézzük a következő napokat. Ami a szombatunkat illeti, megnyugodhatunk, ragyogó napos időnk lesz. 27 Celsius fokos nappali csúcsértékkel, vasárnap pedig már 29 fokot is mérhetünk itt a városban, úgyhogy... Nem fog lehűlni a levegő, éjszakánként 11-12 fok lesz, na az mondjuk nem túl sok, de nyilván fel kell öltözzünk. Hétfőn 31 fokunk is lehet itt adáskörzetünkben, kedden ismét csak 25, szerdán is 26, aztán jövő csütörtökön már ismét beáll a 30 fokos nappali csúcsérték, és jövő hétvégére is 30-31 fokot jeleznek. Hát amit látok augusztus 27-éig, úgy képzeljétek, hogy végig napos időnk lesz, felhőmentes, esőmentes, napsütéses augusztus második fele, ami annyiból nem jó hír, hogy azért szüksége lenne a kerteknek és a természetnek is egy kis esőre, úgyhogy reméljük, hogy azért egy-két futózápor még várható, de a következő 10 napban végig jó időt mutatnak, és végig meleget, úgyhogy aki azon aggódott, hogy nem lesz jó idő, és nem lesz meleg a szabadsága alatt augusztusban, megnyugtatom, meleg lesz. Itt van az Ájkosz, és Bájalex még a 15 órás hírek előtt.

0: Csökken a gázolaj jövedéki adója, késnek a betegszabadságok után járó kifizetések, olimpiai szereplésre készül a romániai ifjúsági hoki válogatott. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerib Katinkától. A pénzügyminisztérium augusztus 16 és 31-e között átmenetileg 20%-kal csökkenti a szabványos gázolaj jövedéki adóját, válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelésére. A pénzügyminisztérium kiemelte, hogy a döntés kézzel fogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A fuvarozóknak a megtakarítás egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej, egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23 000 lej is lehet. A pénzügyminiszter közleménye szerint továbbra is figyelemmel kísérik a nemzetközi árakat és a benzinkutak árait, és két hetente újra értékelik a helyzetet. A célunk az, hogy a lehető legjobban megvédjük az embereket és a gazdaságot a külső sokk hatásoktól, mégpedig célzott és felelős beavatkozásokkal, anélkül, hogy elveszítenénk az ellenőrzést a költségvetési hatások felett, olvasható a miniszter közösségi oldalán. Közel 50 millió lejjel tartozik a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár azoknak a munkáltatóknak, amelyek pénzvisszaigényléseket nyújtottak be az intézményhez alkalmazottaik betegszabadsága után. A központi finanszírozási késedelmek miatt az elmúlt években gyakori volt, hogy a munkáltatóknak hosszú hónapokig várniuk kellett a betegszabadságpénzek elszámolására. Ez most sincs másként. A Hargita megyei egészségbiztosítási pénztárnak nagyjából 46 millió lejes elmaradása van a vállalkozások és intézmények irányába. A megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója az elmaradások törlesztését illetően azt közölte, hogy nem sokára megkezdik a tavaly novemberi igénylések kifizetését. Az októberiek közül még 250 pénzvisszaigénylést kell teljesítsenek, amint megérkezik a központi pénzátutalás, kifizetik azokat, majd megkezdik a novemberi igénylések elszámoltatását. Az útkarbantartási munkálatok részeként a város több utcájában elkezdődnek ma az akna emelések, így a Csere utcában, a Malom utcában, a Lejtő utcában mától kisebb forgalomkorlátozásra lehet számítani. Hétfőn a Petőfi Sándor utcában fognak dolgozni. A megemelt aknák betonozása néhány napig kell kössön aszfaltozás előtt, így ezeket a részeket bójákkal és szalagokkal fogják körbekeríteni. Kérik az autósokat, hogy körültekintően vezessenek az említett utcákban. Csíkkarcfalván edzőtáborozik augusztusban a 2027-es téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra készülő romániai jégkorong válogatott. A hónap végén két erős nemzetközi megmérettetés vár a fiatalokra. Augusztus 28 és 30-a között az egyik csapat Lengyelországban szerepel, ahol az U16-os romániai válogatott a házigazda, valamint Magyarország és Ukrajna U18-as együtteseivel találkozik. A két tornán szereplő kereteket a jelenlegi edzőtábor végén állítják majd össze. A következő 4 hétben szeptember közepéig az ország nagy részén a megszokottnál magasabb hőmérséklet várható, főleg az ország nyugati és középső részén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai napon kiadott előrejelzése szerint jövő héten az egész országban csapadékhiány várható, különösen a hegyekben, ezt követően azonban a csapadék mennyisége általában a normális szint körül alakul. Térségünkben a hétvégén igazi nyári időjárás várható, 27 és 30 fok közötti hőmérséklettel. A Sztár Rádió híreit hallották Gerib Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
3: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

szív, mi az az, ments meg! Hát ezt mondhatta egy nő is, meg egy macska is. Azért is hozom fel mind a kettőt, mert tegnap nőt bántalmaztak a székelyudvarhelyi zöldségpiacnál, de aztán szerencsére gyorsan elkapták a tettest. Erről hozok néhány részletet, és a macskáról pedig annyit, hogy légpuskával lőtt le egy macskát, egy 67 éves marosvásárhelyi férfi, szóval a nő és a macska is egyaránt mondhatta azt, hogy mentsetek meg, és menekülni próbáltak. Na akkor kezdjük itt a nő bántalmazásával, hát egyszerűen felháborító, hogy mik vannak itt udvarhelyen. A helyi rendőrség sietett szerencsére a nőnek a segítségére, akit egyébként csütörtökön délután bántalmaztak a piac közelében. Nem sokkal úgy 5 óra után érkezett a bejelentés a székelyudvarhelyi helyi rendőrséghez arról, hogy a városi zöldségpiac közelében bántalmaznak egy nőt. Az ügyeletesek a helyszínre siettek, kihívták a mentőszolgálatot, hogy el tudják látni a sérültet, és értesítették a megyei rendőrséget is. Ezt követően kihallgatták a nőt és a szemtanúkat is, majd tájékoztatták a történtekről a diszpécser szolgálatot, amely a városi térfigyelő kamerák segítségével bizony-bizony nyomon tudta követni az érintett mozgását. Így hát a helyi rendőrök egy órán belül megtalálták a felvételezett elkövetőt, és át is adták a megyei rendőrségnek. Itt van egy frissítés is, hogy közölték azt is, hogy tetlegességre került sor, ugye nyilván a rendőrök, amikor kisiettek, akkor egy 26 éves nőt találtak ott bántalmazva, az elkövető egy 28 éves székelyudvarhelyi nő, tehát ez nő volt, tehát nő bántott nőt, érdekes. Azt hittem, hogy férfi bántotta a nőt. A rendőrség az ügyészség felügyelete mellett folytatja a nyomozást a testi sértés miatt indított büntető eljárás keretében. Na ez érdekes. Tehát akkor egy 28 éves nő bántalmazott egy 26 éves nőt tegnap a zöldségpiac mellett. Nem tudhatjuk, hogy mi volt a vitának a tárgya, de biztos, hogy nagyon elfajult a dolog. És a helyi rendőrség arra kér mindenkit, hogyha valaki hasonló esetet tapasztal, haladéktalanul értesíti a hatóságot és hívja a diszpécser szolgálatot. 0266 210 és 210 a helyi rendőrségnek a száma, vagy nyilván a 112-es segélyhívó számot is lehet tárcsázni. Hát én kívánom, hogy ne legyen hasonló eset, de mindig lesz, mindig volt és van is sajnos ezek szerint. Érkezik Belmondó.

A halott pénz énekelt. Hát én nem veszek rá senkit arra, hogy légpuskával lőjön le egy macskát, úgy, ahogyan ezt tette egy 67 éves marosvásárhelyi férfi. Nagyon kíváncsi vagyok a sztorira. A hatóságok még februárban figyeltek fel egy közösségi oldalon megjelent fényképre, amelyen egy elpusztult macska volt látható. És mivel felmerült a gyanú, hogy az állatot lelőtték, a rendőrség hivatalból nyomozást indított. A vizsgálatok során pedig megállapították, hogy a macskát egy engedélyköteles légpuskából származó lövedék okozta, és a rendőrök ezt követően azonosították is a feltételezett elkövetőt, tehát ezt hamar ki is derítették. A 67 éves férfit pedig ma, augusztus 14-én őrizetbe is vették, az ügyben a Marosvásárhelyi Bíróság mellett működő ügyészség felügyelete alatt folytatják a nyomozást. Úgyhogy februárban lőtte le a macskát légpuskával, aztán ma találtak rá. Hogy ez miért történt, vagy hogy hát, légpuskával lelőni egy macskát, ami annyira nem vicces, tudom, de ez így kemény. Tehát olyan sztorik vannak a hírportálokon sokszor, hogy érdemes így tényleg megemlíteni a sztár délutánban. Azt viszont nem érdemes megemlíteni, hogy ismét didergős reggel volt, és ismét a didergős reggel az Csíkszéken volt, mégpedig Csíkszeredában. Hát egyszerűen nem lehet érteni, hogy Csíkszeredában mi történik így nyáron is. Csupán 5,7 fok volt a kora reggeli órákban. Itt is jobb, mint Csíkban.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és három napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 1 kg-os Chef Select erdélyi gyümölcsös krémes torta 29,99 bani, a 750 ml-es Allini Rosé Prosecco 17,99 bani és a banán kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Csökken a gázolaj jövedéki adója, késnek a betegszabadságok után járó kifizetések, olimpiai szereplésre készül a romániai ifjúsági hoki válogatott. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerib Katinkától. A pénzügyminisztérium augusztus 16 és 31-e között átmenetileg 20%-kal csökkenti a szabványos gázolaj jövedéki adóját, válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelésére. A pénzügyminisztérium kiemelte, hogy a döntés kézzel fogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A fuvarozóknak a megtakarítás egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej, egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23000 lej is lehet. A pénzügyminiszter közleménye szerint továbbra is figyelemmel kísérik a nemzetközi árakat és a benzinkutak árait, és két hetente újra értékelik a helyzetet. A célunk az, hogy a lehető legjobban megvédjük az embereket és a gazdaságot a külső sok hatásoktól, mégpedig célzott és felelős beavatkozásokkal, anélkül, hogy elveszítenénk az ellenőrzést a költségvetési hatások felett, olvasható a miniszter közösségi oldalán. Közel 50 millió lejjel tartozik a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár azoknak a munkáltatóknak, amelyek pénzvisszaigényléseket nyújtottak be az intézményhez alkalmazottaik betegszabadsága után. A központi finanszírozási késedelmek miatt az elmúlt években gyakori volt, hogy a munkáltatóknak hosszú hónapokig várniuk kellett a betegszabadságpénzek elszámolására. Ez most sincs másként. A Hargita megyei egészségbiztosítási pénztárnak nagyjából 46 millió lejes elmaradása van a vállalkozások és intézmények irányába. A megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója az elmaradások törlesztését illetően azt közölte, hogy nem sokára megkezdik a tavaly novemberi igénylések kifizetését. Az októberiek közül még 250 pénzvisszaigénylést kell teljesítsenek, amint megérkezik a központi pénzátutalás, kifizetik azokat, majd megkezdik a novemberi igénylések elszámoltatását. Az útkarbantartási munkálatok részeként a város több utcájában elkezdődnek ma az akna emelések, így a Csere utcában, a Malom utcában, a Lejtő utcában mától kisebb forgalomkorlátozásra lehet számítani. Hétfőn a Petőfi Sándor utcában fognak dolgozni. A megemelt aknák betonozása néhány napig kell kössön aszfaltozás előtt, így ezeket a részeket bójákkal és szalagokkal fogják körbekeríteni. Kérik az autósokat, hogy körültekintően vezessenek az említett utcákban. Csíkkarcfalván edzőtáborozik augusztusban a 2027-es téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra készülő romániai jégkorong válogatott. A hónap végén két erős nemzetközi megmérettetés vár a fiatalokra. Augusztus 28 és 30-a között az egyik csapat Lengyelországban szerepel, ahol az U16-os romániai válogatott a házigazda, valamint Magyarország és Ukrajna U18-as együtteseivel találkozik. A két tornán szereplő kereteket a jelenlegi edzőtábor végén állítják majd össze. A következő négy hétben szeptember közepéig az ország nagy részén a megszokottnál magasabb hőmérséklet várható, főleg az ország nyugati és középső részén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai napon kiadott előrejelzése szerint jövő héten az egész országban csapadékhiány várható, különösen a hegyekben, ezt követően azonban a csapadék mennyisége általában a normális szint körül alakul. Térségünkben a hétvégén igazi nyári időjárás várható, 27 és 30 fok közötti hőmérséklettel. A Sztár Rádió híreit hallották Gerib Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszönjük szépen Katinkának a híreket, még egyszer fogjuk ezt hallani. 17 órától addig is belecsapunk a Sztár délután, utolsó órájába péntek van, hétvégére hangolódunk, és hogyha hétvége, akkor a Csirsz boresteken is részt lehet venni most, pénteken és szombaton, hiszen 19 órától várnak mindenkit nagy-nagy szeretettel már. Ma DJ Nicu fog gondoskodni a hangulatról, holnap pedig Hunály hozza a legvagányabb slágereket. Fent a csillagvizsgálónál tehát, hogy a borudvart keressétek majd majd a városi parkban, mert most nem ott lesz a park kellős közepén, hanem a csillagvizsgáló előtti téren. Nagyon sokan készülnek, biztos vagyok benne, hogy rengetegen lesznek. Nagy az érdeklődés, már csak a helyszín miatt is, már csak a csillaghullás miatt is, és azért is, mert kellemes, meleg nyári esténk van. De hamarosan még beszélünk erről. Itt van Real McCoy felvétele, ezzel indítom az a órát.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám. A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 1 kg-os Chef Select erdélyi gyümölcsös krémes torta 29,99 bani, a 750 ml-es Allini Rosé Prosecco 17,99 bani, és a banán kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap 2 napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon! Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Add nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Halott pénz felvétele szólt itt, és mindig meg szoktam nézni péntekente a slágerlistákat, vagyis a Magyar Rádiós top 40-es slágerlistát. Mindig kíváncsi vagyok, hogy a magyar előadók 40-es listája hogy áll össze így hétről hétre, és most azt böngészem, hogy melyek azok a dalok, amelyek az első helyeken szerepelnek. Hát ott van még mindig az élen Nagy Bogi és Des felvétele a Jól leszek újra, aztán képzeljétek, hogy dobogós Tóth Abigail és Accent dala is, és ott van Destől az Ó Mama. Őt követi majd szintén Nagy Bogi, és Halott pénz, Dr. Béres, Mango Rise, de láthatunk a listán TNT-t, Rúzsa Magdilt, a Nyári zápor, az még mindig ott van a top 40-es listában. Aztán FLM-től is, Bialex-től is vannak felvételek. Geszti Pétertől például a 19. a Mindenki legyen rohadt gazdag, azt pont ma játszottam be itt a Sztár délutánba, úgyhogy top listás dalok is szóltak. És nyilván Azariától elkezdve Kuplung zenekarig minden van. Tehát a Kuplung zenekarnak a Nyomod a gáz című slágere most már a top 40-es listában is szerepel. Egyelőre a 29. helyen végzett ezen a héten. És az utolsó helyen pedig Fall of the Flow áll a Szívrabló című dalával. Úgyhogy ezekből egy picit még merítkezek, ebben az órában még szólnak néhány toplistás zenék, és most pedig szeptember felvételével megyünk tovább. Ezt hiszem, hogy most már ez az egyik legnagyobb sláger a bulikon, 2008-as dalról beszélgetünk.

Egyszer élünk, énekelte a Well Hello, de akkor nagyon. Hát ez legyen így ezen a hétvégén is. Használjuk ki az augusztusi hétvégét. Éljünk egyszer, de nagyon-nagyon jól különböző programokkal. Épp olvasom, nemrég tették ki a hírportálon, hogy Táncos Barna mit mondott, nem értik a medve problémát, és az elnököt bírálják Csíkszereda és Székelyudvarhely elöljárói, vagyis a miniszterelnök helyettes szerint Nikus Ordán kifogásai a medve kilövési kvótát meghatározó törvénnyel szemben szakmailag megalapozatlanok, míg Csíkszereda és Székelyudvarhely vezetői arról beszéltek, hogy a medvék jelenléte egyre súlyosabb közbiztonsági problémát jelent a székelyföldi településeken. Mint ismert, ugye az államfő a parlamentnek küldte vissza újra tárgyalásra az úgynevezett medvetörvényt, többek között a szelekciós szabályok, a kvóták meghatározása és a nyomon követés hiányosságaira hivatkozva. Hogy miért nem tudja elfogadni ezt már, folyamatosan húzza az időt. Az államfő a sürgősségi rendeletre vonatkozó újratárgyalási kérelmében tehát több súlyos joghézagot emel ki. Hát legnagyobb hibának azt látja, hogy a jogszabály a kilőhető állatok körét utólagos pontozáshoz köti, a helyet, hogy a kilövés előtt is alkalmazható a bocsos anyamedvéket és a domináns hímeket védő pontos szelekciós szabályokat írna elő. Nikus Ordán jobban szereti a medvéket, mint az embereket szerintem. És kifogásolja azt is, hogy a 2026-os és 27-es évre ugyanakkor a kvótát állapít meg a törvény. Véleménye szerint az idei évre jóvá hagyott szám túl magas, hiszen mindössze még csak 4 hónap áll rendelkezésre a végrehajtásra. Míg 2027-re a kvótát egy újabb helyzetfelmérés alapján kellene meghatározni. Tehát egy egységes országos monitorozó rendszer működtetését is szükségesnek tartja az államfő annak érdekében, hogy követhető legyen a kilövések száma, és ne lehessen túllépni a meghatározott kereteket. Milyen kár, hogy nem lehet

lépni ezeket a kereteket, de tényleg. Aztán egyik kifogás sem megalapozott, mondta ezt Táncos Barna. Ő mondta, hogy nyilvánvaló, hogy olyan személyek adtak tanácsot az államelnöknek, akik nem értik a medve problémát is, nem értik a helyzet kialakulását, nem tudják, hogy milyen megoldásokra van szükség. Egy olyan felfogást követnek, amelyet a civil szervezetek szajkóznak évek óta, és amiről azt gondoljuk, hogy téves megközelítése a problémának. Két külön megoldás kell, ezt is írják a hírportálok. Az egyik probléma a településekre bejáró, közvetlen veszélyt jelentő medvék jelenléte, és a preventív kvóta egy másik célt szolgálna, nem szelekcióról van szó, hanem preventív kvóta bevezetéséről, amelyet minden egyes uniós államban alkalmaznak. És szerintük nincs is szükség új monitorozó rendszerre. Mindenkinek kötelessége bejelenteni az elejtett egyedek számát, minden egyes medvére környezetvédelmi engedélyt kell kiváltani. Nincsen szükség semmiféle plusz monitorozó rendszerre, hiszen rendszer létezik és működik, mondta ezt Táncos Barna. Úgyhogy itt még nincs közös megegyezés, kiegyezés, megszólalt Bors Béla Csíkszered a alpolgármestere is, és nyilván Dávid Endre Székelyudvarhely alpolgármestere is hozzászólt ehhez, de már nagyjából ezeket tudjuk, hogy kinek mi a véleménye. A lényeg egy, és Szászónak is egy a vége, hogy szeretnék, hogyha minél több medvét ki tudnának lőni, mert most már tényleg veszélyt jelentenek a lakosságra. Habár ma amilyen buli lesz és élet a csillagvizsgáló területén, én merem garantálni, hogy a Csereháton nem fog elindulni az a fránya medve.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió, és még mindig a legnagyobb slágerek változatosan egész hétvégén nektek, tehát szólnak a jó zenék, a reklámok nyilván, de legközelebb már csak hétfőn lesz Wecker műsor és Sztár délután is. Augusztus 17-én találkozunk legközelebb. Addig is kívánok mindenkinek egy kellemes hétvégét, jó szórakozást, jó pihenést, aki pedig dolgozik, továbbra is kitartást a munkához. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Köszönöm, hogy velem voltatok egész héten. Jövő héten folytatjuk. Itt Feels So Good, ezzel a dallal fogok elköszönni. Találkozzunk a Cheers-en. Sziasztok!

0: Csökken a gázolaj jövedéki adója, késnek a betegszabadságok után járó kifizetések, olimpiai szereplésre készül a romániai ifjúsági hoki válogatott. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerib Katinkától. A pénzügyminisztérium augusztus 16 és 31-e között átmenetileg 20%-kal csökkenti a szabványos gázolaj jövedéki adóját, válaszul a nemzetközi jegyzésárak és a töltőállomásokon tapasztalható árak drasztikus emelésére. A pénzügyminisztérium kiemelte, hogy a döntés kézzel fogható előnyöket jelent a sofőröknek, a fuvarozóknak, a gazdáknak és általában a gazdaságnak. A sofőröknek ez literenként 68 bani megtakarítást jelent, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 34 lej. A fuvarozóknak a megtakarítás egy kis teherautó esetében évente nagyjából 2443 lej, egy 40 tonnás kamionnál pedig akár évi 23 000 lej is lehet. A pénzügyminiszter közleménye szerint továbbra is figyelemmel kísérik a nemzetközi árakat és a benzinkutak árait, és két hetente újra értékelik a helyzetet. A célunk az, hogy a lehető legjobban megvédjük az embereket és a gazdaságot a külső sokk hatásoktól, mégpedig célzott és felelős beavatkozásokkal, anélkül, hogy elveszítenénk az ellenőrzést a költségvetési hatások felett, olvasható a miniszter közösségi oldalán. Közel 50 millió lejjel tartozik a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár azoknak a munkáltatóknak, amelyek pénzvisszaigényléseket nyújtottak be az intézményhez alkalmazottaik betegszabadsága után. A központi finanszírozási késedelmek miatt az elmúlt években gyakori volt, hogy a munkáltatóknak hosszú hónapokig várniuk kellett a betegszabadságpénzek elszámolására. Ez most sincs másként. A Hargita megyei egészségbiztosítási pénztárnak nagyjából 46 millió lejes elmaradása van a vállalkozások és intézmények irányába. A megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója az elmaradások törlesztését illetően azt közölte, hogy nem sokára megkezdik a tavaly novemberi igénylések kifizetését. Az októberiek közül még 250 pénzvisszaigénylést kell teljesítsenek, amint megérkezik a központi pénzátutalás, kifizetik azokat, majd megkezdik a novemberi igénylések elszámoltatását. Az útkarbantartási munkálatok részeként a város több utcájában elkezdődnek ma az akna emelések, így a Csere utcában, a Malom utcában, a Lejtő utcában mától kisebb forgalomkorlátozásra lehet számítani. Hétfőn a Petőfi Sándor utcában fognak dolgozni. A megemelt aknák betonozása néhány napig kell kössön aszfaltozás előtt, így ezeket a részeket bójákkal és szalagokkal fogják körbekeríteni. Kérik az autósokat, hogy körültekintően vezessenek az említett utcákban. Csíkkarcfalván edzőtáborozik augusztusban a 2027-es téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra készülő romániai jégkorong válogatott. A hónap végén két erős nemzetközi megmérettetés vár a fiatalokra. Augusztus 28 és 30-a között az egyik csapat Lengyelországban szerepel, ahol az U16-os romániai válogatott a házigazda, valamint Magyarország és Ukrajna U18-as együtteseivel találkozik. A két tornán szereplő kereteket a jelenlegi edzőtábor végén állítják majd össze. A következő 4 hétben szeptember közepéig az ország nagy részén a megszokottnál magasabb hőmérséklet várható, főleg az ország nyugati és középső részén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mai napon kiadott előrejelzése szerint jövő héten az egész országban csapadékhiány várható, különösen a hegyekben, ezt követően azonban a csapadék mennyisége általában a normális szint körül alakul. Térségünkben a hétvégén igazi nyári időjárás várható, 27 és 30 fok közötti hőmérséklettel. A Sztár Rádió híreit hallották Gerib Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: fejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon! Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzi játék és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Johnny.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Figyelem, akció.
4: Ha bútor, akkor rózsafa.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
6: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
7: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
6: Igen, jól hallottad. Három hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
7: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
6: Három hónap edzés, két hónap áráért.
7: Fitfil nyár.
6: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.

0: like music. Sztárreklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szent Királyon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szent Királyon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztáp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: szól.
1: I like music.
2: Sztárreklám.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
8: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
2: Marás, esztergálás, köszörülés, fém.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon! Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szent Királyon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flipcup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szent Királyon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
3: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimoziterem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
1: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

kacat, ócskaság, évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattak,

őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

visszavárnak. Soha nem érlek a ketté osztod életem.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.